0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan vendégekkel, alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy ide hatással vannak a kulturális életünkre, hát és vannak olyanok, akik nem csak a kulturális életünkre vannak hatással, hanem konkrétan az egész életünkre, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm nem először, nem is utoljára itt a stúdióban Barta Erikát, szívemnek nagyon kedves Barta Erikát, aki hát nem csak a kulturális életre, hanem úgy kompletten mindenre hatással vagy. Örülök neked.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és mindenkit.
1: Hosszú utat tettél meg Szegedről, egyébként meg még nagyobb utat, amit nem sokára egy könyvben is bemutatsz, mert sok-sok évtized után végre kezünkbe foghatjuk majd a nem csak az önéletrajzi könyvedet, mert az egy életvonalon keresztül mutatja be azt a missziót, amit te tulajdonképpen majd, hogy nem óvodás korod óta jársz.
2: Igen, igen.
1: A mi
2: igen.
1: Érdekünkben.
2: Igen, az életemet, ahogy kaptam a tanításokat, ahogy kapcsolódtam a mestereimhez, és amit tanítok mai napig.
1: Erika, kedves hallgatóink, a szívfénytechnika megalapítója, én meg mindig azt mondom, hogy az öngyógyítás hazai királynője, vagy nagymestere, kinek hogy tetszik, én mondhatok ilyet. Hogy én mondhatok ilyet rólad. No, mert hogy azzal foglalkozol, hogy hogyan csalogasd elő másokból az öngyógyító technikát. Hogyan tudjuk magunkat úgy helyre tenni, hogy tulajdonképpen nem is feltétlenül kell ahhoz külső segítség.
2: Igen, ugye nekem gyerekkoromban az egyik mesterem azt mondta, hogy mindenki úgy születik le, hogy van öngyógyító erője, ott van a testébe, és hogy ezt fel tudjuk ébreszteni, és én ezért szoktam mondani, hogy én amióta tanítok, kezelek, már most 35 éve, mindig ezért dolgozom, hogy fel tudjuk ébreszteni mindenkiben az öngyógyító erőt, és hogy a test meg tudja gyógyítani önmagát, és hogy egészségben tudjuk élni tovább az életünket. Szerintem ez a legfontosabb az életben, hiszen annyi mindenünk lehet az életünk folyamán, de a legfontosabb az egészség, és a legfontosabb ez a test, amiben élünk.
1: Nem véletlenül beszélgettünk most ezekről a témákról, hiszen itt állunk egy budapesti könyvbemutató előtt, szeptember 26-án,
2: igen.
1: Szombat,
2: igen.
1: Délután 16 órától mindenkit szeretettel vártok, ez egy ingyenes
2: igen, ez
1: rendezvény.
2: Ingyenes.
1: A Hotel Akinkumban.
2: Igen, igen.
1: Óbudán, nem akárhol, tehát egy impozáns helyen. Azért is vársz mindenkit szeretettel, hölgyeket, urakat, mindenfajta korosztályi megkötés nélkül, mert azt gondoljuk mindannyian, hogy ezt a témát, ezt el kell juttatni az
2: igen.
1: emberekhez, minél többen tudjanak róla. Olyan sokan lemondanak magukról, ugye?
2: Igen, és nem is tudják, hogy lemondanak magukról, hanem már
1: hát
2: csak akkor.
1: Tudják.
2: Hát igen, már csak akkor jut eszükbe önmaguk, amikor valami kialakul a testében, jön egy gyulladás, jön egy fájdalom, jön egy megállítás, vagy jön egy baleset, és akkor kezdenek el gondolkozni azon, hogy vajon miért kaptam, vagy miért kell ötödszörre megműteni például a bokámat, és akkor jön el hozzám, hogy Erika, most már nagyon unom, hogy már ötödszörre műtik a bokámat, most már biztos valami lehet mögötte. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a megelőzés a legfontosabb, hogy nem megvárni, hogy valami kialakuljon a testünkben, hanem még amikor jönnek az első jelek, akkor már odafigyelni rá. És én ezért is írtam ezt a könyvet, nagyon szerettem volna, hogy egy gyógyító könyv legyen, egy olyan könyv, amiben sok olyan segítő mondat van, sok olyan technika van, ami által megérezhetjük, hogy mi az, ami testünkben, ami megállít, mi az a lelkünkben, ami jelez, és hogy amikor egyensúlyba tudjuk rakni a lelkünket és a testünket, akkor az öngyógyító erőnk kap egy hatalmas rezgést, és meg tudjuk gyógyítani önmagunkat.
1: Minden energia egyébként?
2: Minden, és minden rezeg, és minden
1: tehát
2: él körülöttünk.
1: Te is.
2: Igen, igen. Én gyerekkoromban, amikor először kapcsolódtam ugye a mestereimhez, akkor érdekes volt, hogy ugye a szemem rezgése változott, és úgy látok a testekben, mintha nagyítana a szemem, mintha mikroszkóban néznék. Akkor még nem értettem gyerekkorban, hogy ez miért lesz fontos később az életem folyamán. És tudom, akkor gyerekként még az ember játszik, akkor még a hajamat figyeltem, hogy a hajam hogy néz ki belülről, vagy ugye néztem a virágokat, a növényeket. Aha. Igen, igen, igen. És nekem nagyon érdekes volt, hogy mindennek van rezgése, és mindennek van egy alap szimbóluma. És ez gyerekként nagyon érdekes volt feltárni, és hát sok olyanról írok a könyvemben, ahogy engem tanítottak ugye 6 éves korom óta, ahogy végigvittek ezen az úton, míg eljutottam oda, hogy egyszer azt mondták, hogy most már akkor kezdj el tanítani, és add tovább mindazt, amit tőlünk kaptál, ugye a mestereim, és hát ugye azért tanítok már most 20 éve, és hát 35 éve pedig kezelek azokkal a technikákkal, amiket föntről kapok, tehát ezek nem földi szinten jöttek az életembe, hanem nagyon sok minden álmaimban, emlékszek mai napig minden álmomra, úgy szoktam mondani, hogy az agyamban vannak ilyen kis fiókok, és akkor még oda beteszek. És ami nagyon amikor fontos, azt leírom. Kiveszem. Igen, és amikor kell, kiveszem. Így tartok meditációkat, így tanítok, hogy az agyam tárolja ezeket az információkat és rezgéseket.
1: De most már lesz egy könyv is.
2: Most már lesz egy könyv, és a könyvben nagyon sok érdekes dolog lesz, nagyon sok mindenre kapnak az emberek választ, hogyha valakit érdekel az, hogy mi történik velünk, amikor átlépünk, hogy hova kerülnek a szeretteink, hogyan tudjuk meggyógyítani önmagunkat. Azt is leírom, hogy lehet gyógyítókönyvet megírni, és hogy mik azok az energiák, amivel fel tudjuk tölteni.
1: Mert mindenki maga meg tudja.
2: Igen.
1: Tehát ne ijedjenek meg a kedves hallgatók a feladattól, mert egyébként nem olyan nehéz,
2: igen.
1: És nem is feltétlenül könyvet kell írni, hanem ezek ilyen energetikai síkon
2: működnek.
1: Én azért tudok erre rá csatlakozni a témára, mert hogy Erika kiadója nekem átküldte a könyvet. Mi megjelenés előtt elolvashatom, hogy tudjak készülni erre a beszélgetésre. Úgyhogy csoda dolgok lesznek, kedves hallgatóink. Tényleg az élet örömforrása ez a címe.
2: Igen.
1: A te weboldaladon a bartaerika.hu-n
2: igen, ott
1: tudják
2: lehet
1: megrendelni,
2: megnézni, megtalálni.
1: És
2: igen.
1: Minden pontos információt elolvasni róla. TH-val írja a nevét, ezt a hallgatóknak mondom. És hát a tudás, ami tényleg segít. Ez az alcíme ennek
2: igen.
1: a könyvnek. Nyilván, amikor a mestereidről beszélsz, égi mesterekről van szó. Én azért csak úgy hadd fordítsam le a hallgatóknak, hogy kb. Tudjanak hova helyezni. Hát igen, Erika egy csodabogár, ez le van írva a könyvedben, és ezt most a lehető legjobb értelemben mondom. Van, aki látnoknak tart, van, aki jósnak, van, aki gyógyítónak.
2: Médiumnak.
1: Meg hát mindenfajta, igen. Tehát ami a spiritualitással, és főleg ezekkel a hihetetlen földön túli dolgokkal, meg világgal kapcsolatos, az benned lényegében összpontosul.
2: Igen.
1: De szinte majdnem minden témát lefedsz erről a területről, ezért nagyon izgalmas a könyv. Tényleg én még nem is olvastam hasonlót, én, aki egyébként még van is közöm a könyvekhez, de el tudtál vinni abba a világba, ami egy teljesen más dimenzió. És ahogy le is van írva, mi van, hogyha az, amit eddig a képernyőn láttunk a filmeken, az valakinek konkrétan az élete. Nekem ez jött le, miután elolvastam az élettörténetedet, meg hát mindez, mert ebben tanítások is vannak egyébként ebben a könyvben, tehát nagyon komplex ilyen szempontból, hogy te valószínűleg olyan életet élsz, amit mások csak a tévében látnak, vagy filmeken.
2: Igen, ami nem egyszerű.
1: Erről mesélj, hogy milyen úgy élni, mintha az ember egy moziban venne részt.
2: Gyerekkoromban mondta egyszer egyik mesterem, hogy két világban élek. És tulajdonképpen tényleg így van, hogy élek fizikai emberként, és élek egy másik világban, ahova belelátok, ahova beleérzek, ahonnan hozom ugye a tanításokat, ahonnan hozom azokat, amiket adok tovább. Ezek vannak benne tulajdonképpen a könyvben is. És nagyon azt szerettem volna, hogy ez adjon válaszokat az embereknek, adjon ébredéseket, és az egyik baráti házaspárnak odaadtam, és ott nagyon örös volt a férje, elolvasta a könyvet, azt mondta, 24 óra alatt kiolvasta, mert annyira tetszett neki.
1: Igen.
2: És azt mondta, hogy rengeteg felismerése volt az életével kapcsolatban, pedig ő ismer azért engem, és azt mondta, hogy nagyon sok olyan mondat van a könyvben, ami rávilágított a saját életével kapcsolatban, hogy hú, ezt így kellett volna, vagy ezt hogy tudja megoldani. Volt, amikor annyira elérzékenyült, mondta, hogy elsírta magát, tehát, hogy nagyon sok olyan dolog lesz a könyvben, ami tényleg elgondolkoztatja majd az embereket, és hát meglátjuk, hogy majd ezt hogy fogadják, mert hát sok olyan is lesz, ami lehet, hogy hihetetlennek tűnik, de nekem ez az életem, és én ebben élek.
1: Hát meghökkentő, meg megdöbbentő történetek is vannak benne, kijelentések, hogy lehet ezt így is. Tehát az életet lehet másképp nézni. Ugye nagyon sok minden a szemléletmódon múlik, meg a hitrendszeren.
2: Igen.
1: És ezekbe segítesz rendet tenni.
2: Igen.
1: Úgyhogy aki nyitottan közeledik, azt gondolom, hogy ez talán egy olyan könyv lesz, ami sorsokat fordíthat.
2: Igen, és ugye nehéz elhinni olyat, amit nem látok, amit nem hallok, tehát azért, mert valaki mondja. És én szoktam mondani a tanítványomnak, ez ugyanolyan, hogy mint a magát a szelet se látjuk, de mégis ahogy fúj minket, érezzük. Tehát nagyon sok mindent az érzéseinken keresztül kommunikálunk le, és nagyon sokszor az érzéseinken keresztül változunk, és a könyv pont ezt fogja megadni, hogy nagyon sok olyan érzés lesz az olvasás közben, amikor azt érzi, hogy hú, ez velem is megtörtént, hú, ezt én is éreztem, és hogy ez fog segítséget és tanácsot adni abba, hogy hogyan tudja jobbá tenni az életét. Ezért is lett az élet öröm forrásai, hiszen azért jöttünk le a földre, hogy örömbe és boldogságba éljünk, csak az emberek valahogy ezt elfelejtik, és belemennek a stresszbe, a problémába, és az ugye belemegy az ember, mert itt él a fizikai világban, de az, hogy ne maradjon benne. Aha. Tehát az, hogy ne maradjon benne egy napig, egy hétig, egy hónapig, hanem minél könnyebben ki tudja magát emelni, és nézze meg, hogy mi az, ami a saját életét jobbá teheti.
1: Azért azt el kell mondani, hogy nekem nagyon szimpatikus, hogy, és most nem illen, tudom, hogy az illendőség azt kívánja, hogy ne mondjak életkor, de hát le van írva a könyvedben.
2: Igen.
1: Te most
2: igen.
1: 61 esztendős?
2: Most voltam 61 voltam. Éves,
1: na most
2: igen.
1: Ez a könyv ugye a 60. születésnapodon kezdett el formálódni, akkor kezdted írni, vagy talán már előtte is, nagyon sokat dolgoztál vele, azt tudom.
2: Igen.
1: Na de hogy hány évtizedet vártál vele? Tehát, hogy téged kerestek többen írók, és mindenkit lepattintották.
2: Igen, meg sok kiadó is megkeresett. Meg is lepődtem egyébként, hogy nagyon sok helyről kaptam, hogy küldjem el az életemnek a kéziratát, meg és effektíve nem is volt leírva, tehát nagyon sokan megkerestek. Valahogy mindig azt éreztem, hogy még nem szeretném, még valahogy nem akartam kilépni így a nyilvánosság elé, mert azért nem könnyű kilépni, most ha belegondolunk, hogy ennyire más vagy, akkor az emberek ugye hogy fogadják majd, és nekem azért nagyon sok tanítványom van, nagyon sokan jártak hozzám kezelésre, sokan ismernek, és akik ismernek, azok tudják, hogy milyen vagyok, de hát így azért megismernek olyanok is, akikkel még soha nem találkoztam.
1: És akkor a lényeg, igen. Csak hogy hallják a hallgatók, valószínűleg tapasztalják, hogy azért Erika szemérmes egy picit, tehát nem az a típus, aki kiáll és dicsekszik a dolgaival, hát én szerintem, ha összeadnánk, hogy itt az elmúlt évtizedben hány ember életét mentetted meg, biztos, hogy valami eszméletlen nagy szám jön neki, de hogy te ezt még az életben nem hencegtél vele.
2: Nem.
1: És hogy hozzád jártak eddig is azok, tehát te vagy a tanítók tanítója, ez azt jelenti, kedves hallgatóink, hogy azok a magyarországi guruk, spirituális guruk, most idézőjelben mondom, akik óriási tömegbázist meg követőtábort építettek, azok mind Erikához jártak Szegedre tanulni.
2: Igen, sokan, tényleg.
1: Tehát, hogy kineveltél
2: generációkat.
1: És boldog
2: vagyok, hogy olyan sikeresek lettek, és nagyra nőttek.
1: Na,
2: tényleg.
1: De közben te meg a háttérben maradtál, mert úgy voltál vele, hogy te inkább dolgozol.
2: Igen,
1: teszem a dolgodat,
2: igen.
1: És nem régen, a szereplése koncentrálsz.
2: És tényleg így van, és régen úgy dolgoztam, hogy egy ilyen magas pincébe, és imádtam, mint egy kis belső barlang, és névjegykártyám se volt soha. Most kint voltunk az Everness-en, ugye az oktatói csapatommal, és megszületett életem első névjegykártyája, úgyhogy jót mosolyogtam is. Igen, úgy szívfény alapító, Bart Erika szívfény alapító, és tényleg szerettem, hogy szájról szájra terjedtem, és azért így is azért nagyon sok oktatón van, meg sok tanítvány, meg sokan voltak kezelésen. Szerettem így, hogy így terjedtem,
1: hogy szájról szájra. Hogy valakinek van ereje, van tudása, azt át is adja, abból nagyra nőnek mások. Te meg tulajdonképpen megelégedtél azzal, hogy adsz másoknak a háttérből.
2: Igen.
1: És ez a könyv lényegében a 60. születésnapodra egy ajándék saját magadnak.
2: Igen.
1: Nem? Hát ez volt.
2: Igen, ez így van, igen.
1: Ahogy olvastam a sorokat, elképesztő. Tehát én még ilyen alázattal nem is nagyon találkoztam. Ez szolgálat a részedről?
2: Igen. Én nagyon sok mindenért érzek hálát, és a hála kapcsolódik ugye az alázattal, hogy amikor ugye 35 éve kezelek, de mindenki, ha akár kétszer is bejut hozzám, mert ugye nehéz bejutni, de ugyanúgy nyúlok hozzá, mintha életében először járna hozzám. Tehát olyan hálát érzek a test iránt, hogy oda jön és hagyja, hogy én megérintsem és kezeljem.
1: Most
2: és
1: a kezelés szeressem. Az azt jelenti, hogy lehet veled találkozni a te
2: igen,
1: szegedi rendelődben.
2: Igen.
1: Ahová egyébként 600-as várólista van. Tehát
2: igen,
1: most
2: sajnos,
1: kedves hallgatóknak mondom, hogy hiába jelentkeznének, tehát ennek a beszélgetésnek sem az a célja, hogy most toborozzuk az embereket, mert nincs mire, mert nincs hova toborozni, hiszen nincs hely, de szeptember 26-ára itt Budapesten az Aquincum Hotelben nagyon nagy szeretettel vársz mindenkit.
2: Igen, és ott találkozhatnak velem.
1: Ingyenes a belépés, úgyhogy jöjjenek, ott a könyvet is kezükbe tudják majd venni.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen te fogod bemutatni, amire rengeteg ismert ember jelezte egyébként a szándékát, hogy szeretnének ott is ők ott lenni, mert hogy a te, hát nem tudom, hogy mondjam, páciensi körödbe azért beletartozik az a művészvilág is, akik előszeretettel járnak hozzád.
2: Igen, igen, és nagyon sokan tényleg nagyon örülnek, hogy már ki van téve, ugye, hogy hirdetjük a könyvet, és nagyon sokan írnak, hogy már nagyon vártuk, és úristen, végre, és de jó, igen, igen, és aranyos volt a barátnőmnek a férje, azt mondta, hogy Erika, ez a könyv annyi ember életét fogja megváltoztatni, és ezt szerettem
1: volna.
2: Hát ez
1: volna. A célod, nem?
2: Igen,
1: hogy
2: igen.
1: Ez így történjen, úgyhogy kedves hallgatóink, legyenek részesei ennek. No, ugye mondtam, hogy sok-sok nagyon szimpatikus része van a te ténykedésednek, ami mi neked egyébként? Életforma, misszió, hivatás? Minek nevezed?
2: Hát tulajdonképpen inkább egy misszió. Aha. Inkább azt érzem, hogy olyan sok alázat van benne, és olyan sok hála, hogy inkább egy misszió, és tényleg a szívemből mindig azt érzem, hogy segíteni kell, ezért van, hogy bemegyek sokszor vasárnap, vagy sokszor éjszaka kezelek, nagyon sokat kezelek éjszakánként, tehát hogy amikor azt érzem, hogy segíteni szeretnék, és tényleg szívből szeretnék segíteni, mert úgy tűnik, mintha de tényleg ilyen vagyok. Aki ismer, az tudja, hogy tényleg azt szeretném.
0: Ez a Slágerkult.

0: értem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Örülök, hogy itt vannak. Barta Erikának még inkább örülök, hogy mondtam, hogy az öngyógyítás hazai királynője.
3: Nem.
2: És képzeljük,
3: az
2: hogy
3: öngyógyítás ébresztője.
2: Lett,
3: hogy... Igen.
2: Akkor ébresztője, tök mindegy. Igen. Hát most akihez eljárnak Szegedre tanulni, meg utaznak, érted? Egyébként Budapesten is tartottál millió. Igen. Workshopot, tréninget, igen, meditációt. Tehát azért...
3: Meg sokan jönnek külföldről. Nagyon aranyos, ja, vannak többen. Voltam kint Amerikában tanítani, és többen hazajönnek. Van, aki csak azért hazarepül, hogy eljön tényleg egy kezelésre, és olyan annyira boldog vagyok ilyenkor.
2: Hogy... Na és ezekkel a kezelésekkel, amit most hát ilyen picit idegenül hangzik, de hogy nagyjából, ha jól tudom, hát itt energiaátadásról van szó, meg tulajdonképpen csak végig szeretgeted a testüket, de ezt jól ért,

0: Ezért jövünk le a földre, hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk önmagunkat, de a testünket.
1: Tudunk szeretni.
0: Igen, igen. Nagyon érdekes volt, egyszer aranyos volt egy férfi tanítvány, és azt mondta, hogy Erika, én azt hittem, hogy én bennem hatalmas szeretet van, de rájöttem, hogy én eddig csak fejből szerettem. Melletted éreztem meg, hogy mi az igazi szeretet, amikor szívből szeretek. És érdekes, hogy valahol ezt érzik meg sokszor az emberek, amikor mi a különbség az, hogy, hogy amikor fejből szeretek, vagy amikor tényleg szívből meg tudom szeretni. Na és az az igazi öngyógyító erő, amikor a szívünkön keresztül megszeretjük a testünket, az életünket, a szeretteinket, és tudjuk adni a szeretetet, és tudjuk fogadni.
1: Most belegondoltam azoknak a hallgatóknak a helyébe, akik esetleg most kapcsolódnak be a beszélgetésbe, és hallják ezeket a mondatokat. Természetesen ezek nem szokványos, meg hétköznapi témák, amiről most beszélgetünk. Igen, mennyire igen. kell nyitottnak lenni hozzá? Mennyire kell hinni benned, illetve a módszerben?
0: Nagyon sok olyan jut el hozzám, aki egyáltalán nem hisz ebben. Nagyon sokan. Van, akit elhoz a családtagja, mert valami gyulladás van a testében, vagy nagyon szeretne változtatni az életén, és már nagyon unja, hogy ugyanazokat a köröket járja újra és újra. Tehát én azért szoktam mondani, hogy nem kell benne hinni, hiszen ahogy ott van, találkozik velem, elkezdünk beszélgetni, és megérzi az energiát, onnantól kezdve már nyitva van felém. Tehát 35 éve kezelek, de nem volt még senki, aki ne nyílt volna meg. Tényleg.
1: Komolyan?
0: Igen, ez, igen, ez igen. Hiszen együtt rezgek vele, tehát annyira megyek be, amennyire ő beenged, és akkor ott kezdem el ébreszteni, és a mestereinek mindig vannak olyan mondatai, olyan szavai, ami azért úgy, azt szoktam mondani, hogy úgy betalál a szívbe, és akkor úgy megérzi, hogy hú, tényleg, vagy hogy ezt honnan tudod, aha. Erika?
1: De szabad ne feledd, ez ugye annyiszor említetted a mestereidet, tehát azt jelenti, hogy te csak egy közvetítő vagy?
0: Én igen, igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Az információk, meg a mindenfajta jótékony energiát, azt te csak magadon keresztül kapod?
0: Igen, igen, igen, igen, igen, igen. És akkor ezen keresztül kommunikálok azzal, aki ott van nálam. Uh-huh. És azért a mindig tud jönni olyan információ, amire úgy, hát úgy múltkor volt nálam egy orvos, és azt mondta, hogy Erika, te úgy beszélsz, mint a gyerekkorom óta velem éltél volna. És mondtam, hogy az üzenet, ami jön, akitől jön, ő gyerekkorod óta veled van.
1: Na, hogy azt úgyhogy... szintén olvastam a te könyvedben, hogy azért hozzád professzorok, kutatók, tehát nagyon komoly szaktekintélyek is járnak.
0: Igen.
1: Tehát most, ha valakinek furcsa, amiről Erika beszél, azért azt tegyük hozzá, hogy azért nagyon sokan megnyitottak erre mindenfajta.
0: Nagyon sokan.
1: A politikusi környezetből, a művészvilágból, akiket már említettünk, hát és ugye arról nem beszélve, hogy a tanítók tanítójaként te azért kineveltél nem csak egy új generációt, hanem konkrétan műfajt teremtettél, ezt a spirituális műfajt szerintem az elsők között honosítottad meg Magyarországon.
0: Hát szerintem sokan vagyunk így, akik ilyen technikákkal dolgoznak. Ugye a forrás az egy, különböző módon hozzuk le, és különböző módon adjuk ugye tovább. De tényleg így van, hogy nagyon-nagyon sok felől jönnek hozzám, és én aminek nagyon örülök, hogy nagyon sok orvostanítványom van orvosoktatóm, és én mindig ezt mondom, hogy ennek valahogy együtt kellene haladni. Tehát az, hogy több út van, amin keresztül tudunk gyógyulni, tudunk boldogabban élni, és hogy ezeknek az utaknak együtt kellene haladni, egymás segítve. Hogy a fizikai test és a lélekút és az energiamunka az ugyanazt a segítést adja meg annak, aki ugye hozzám fordul.
1: Hát ha már azt mondtad, hogy források, hát az élet örömforrásai, ez a cím a könyvednek. A bartaerika.hu oldalon, www.bartaerika.hu TH-val megtalálnak minden fontos
0: mindent,
1: információt,
0: igen.
1: Erről meg is tudják rendelni, és hát találkozhatnak veled. Ez nagy dolog, mert hogy 600-as várólistát van.
0: Igen.
1: Nem lehet hozzád konkrétan bejutni.
0: Nehéz sajnos,
1: de,
0: igen.
1: De a nagy emberek
0: pedig rengeteget dolgozom.
1: Na, de ez csak azért mondom, hogy a hallgatók értsék, hogy a nagy embereknek sincs tulajdonképpen egy könnyebb út hozzád. Meg ki kell várni.
0: Igen.
1: A veled való
0: igen.
1: találkozást. Ezt most lerövidíthetik szeptember 26-án itt Budapesten az Aquincum Hotelben, délután 4 órától lesz a te könyvbemutatód, nem akárhol, tehát ez is egy gesztus a részedről, sőt, hát nekem még azt is mondtad, hogy szíved szerint ingyen adnád ezt a könyvet.
0: Igen, igen. Nagyon sokat dolgoztam ugye a könyvön, és többször lett újraírva, újra, és akkor
1: egyszer csak azt éreztem. Tudod, amit ingyen van, azt nem nagyon szokták.
0: Igen, és egyszer csak azt éreztem, hogy úristen, ezt legszívesebben tényleg ingyen adnám, hogy mindenki ez eljusson, akinek szüksége van rá, hiszen tudom, hogy az anyagiak, az sokszor nehéz. Na, és
1: de azért is van a könyv, hogy pótolják.

0: azt az űrt, amit mondjuk a veled való találkozás hiánya.
1: Igen,
0: okoz.
1: Igen. Igen.
0: Tehát most így mindenki hazavihet téged.
1: Igen. És hát a könyvön belül keresztül ugye olyan energia jön, mert ezt szerettem volna, hogy egy gyógyító könyv legyen, amire rákapcsolódik egy energia, és akkor a szavakon és a mondatokon, a szimbólumokon keresztül energia jön közvetlenül ugye uh-huh. a forrásból, és hogy ahogy olvassák, érezni fogják majd. Ilyen könyvet szerettem volna, ezért készült el ilyen sokára.
0: Na, 25-30
1: jó. éve készül na, okay, a könyv.
0: Vártunk rá régen. Azért ez egy öngyógyító könyv, azt hozzá kell tenni.
1: Igen.
0: Hogy tehát valamit elindít majd az olvasóban az az energia, amit a mondatok,
1: igen,
0: meg,
1: meg felismeréseket ad, meg válaszokat okoznak. Ad. Igen, igen. Úgyhogy sok, hát minden, sok minden érdekes és izgalmas dolog lesz benne.
0: Valahol műfajteremtés is. Nem? Hát ilyet még nem is nagyon láttunk.
1: Nem tudom.
0: Én nem hallottam volna, úgyhogy...
1: Nem tudom.
0: Pedig már még régóta beszélgetek itt szerzőkkel. Na és milyen könyvszerzőként? Könyvszerzőnek lenni? Vagy válni?
1: Hát egyelőre még izgalmas. Úgyhogy én azért úgy kilépni a nyilvánosság elé mindig nagyon izgulok. Tehát amikor előadásokat tartok, akkor is előtte. Tehát,
0: hogy mondjam el a hallgatóknak, mindig... hogy még itt nem kapcsoltuk be a mikrofont itt is, hát mint egy gyerek.
1: Igen.
0: Kb. Úgy.
1: Igen.
0: Izgultál, csak hogy mennyire nem az az életcélod, vagy hogy te mindenáron szerepelj egyébként a kollégáidat. Értem most ez alatt, hogy annyi,
1: igen,
0: teljesen másképp viselkedsz, mint ők.
1: Igen.
0: Teljesen.
1: Nekem a közegem igazság szerint sokszor azt mondom, az, amikor egyedül vagyok, azzal a beteggel, vagy aki jön hozzám, és akkor ott ülünk.
0: A klienseddel.
1: Igen, a kliensemmel, és az, amikor ott vagyunk ketten, az nekem valahogy az a belső világ.
0: Ezt én a könyvedben olvastam, hogy nagyon sokan már az utolsó pillanatban mennek el hozzád,
1: igen,
0: ahol már mások lemondtak rólad, és te meg olyan fordulatokat, igen, tudsz elérni ezzel az öngyógyító technika életrekeltésével benne. Na, hogy egyébként egy csomó könyvet állításod szerint megtöltene csak az eset tanulmányok.
1: Igen, legközelebb azt szeretném, igen, mert azt látom, hogy az nagyon sok segítséget tud adni, amikor tanítok vagy előadásokat tartok, amikor elmondok eseteket, és az rengeteg, rengeteg felismerést tud adni, hogy hú, hát akkor nálam ez, vagy hú, akkor nekem ezért fájt, vagy ettől fájt, vagy itt fájt, vagy ott. Tehát, hogy az nagyon, az esetek lesz a következő könyv.
0: Na, hát akkor beindultál.
1: Igen.
0: Ilyen szempontból. Erika, és mit tapasztalsz az elmúlt évtizedekben, hogy elindultál valamilyen közállapotban, na de ahhoz képest nyitottabb a világ?
1: Nyitottabb, sokkal.
0: Tehát ma már sokkal?
1: Sokkal, sokkal nyitottabb,
0: igen. Tehát ma már a meditáció, igen, szó sem riasztja el őket?
1: Nem. Meg a légzőtechnika, meg... Szóval nem.
0: Esetleg a könyvbemutatón ilyenre is lehet számítani? Egy közös meditációra?
1: Nem, én azt szeretném csak, hogy egy olyan felszabadult találkozás legyen, hogy örüljünk egymásnak, hogy beszélgessünk,
0: na, az energiák,
1: hogy legyen idő arra, hogy...
0: Igen.
1: Lesz a könyvben majd egy meglepetés, és akkor én oda szántam a könyvbe,
0: értem,
1: hogy majd otthon,
0: értem,
1: akkor meg tudja hallgatni.
0: Okay.
1: De ott azt szerettem volna, hogy legyen idő arra, hogy esetleg oda jön, és meg tudjuk egymást ölelni, vagy tudjunk egy kicsit beszélgetni, és akkor jobban szerettem volna, hogy inkább egy ilyen örömünnep legyen a könyvbemutató.
0: Mennyivel emberibb ez így?
1: Nekem igen.
0: Nem cirkuszi látványosságot
1: volna
0: csinálsz a könyvbemutatóból, hanem tényleg az egy szeretetteli találkozás,
1: igen,
0: legyen azokkal,
1: ezt szerettem volna,
0: akik
1: igen
0: egy irányba néznek.
1: Igen.
0: Mert tulajdonképpen itt is a közösségépítés a lényeg. Hogy...
1: Megtaláljuk egymást.
0: Na de akik a te követőid egyébként a szeretetben hisznek?
1: Igen.
0: Leginkább.
1: És az a baj, hogy már sokszor annyira elcsépelt szó a szeretet, mert nagyon,
0: igen,
1: nehéz egyébként, hogy mi
0: a könyvet,
1: az...
0: meg rakom össze rólad a mozaikokat, most valahogy ez jelent meg.
1: Igen,
0: igen,
1: előtt. Igen. És ezért szoktam mondani, hogy amikor a kezelés is meg szokták kérdezni, hogy fájni fog, vagy mi történik, és mindig mondom, hogy annyit fog csak érezni, hogy átszeretgetem a hajától a lábujjáig, és hogy azáltal beszélgetek
0: érsz,
1: el a testtel. Van, ahol azért a fejen, a vállakon, a karon, tehát ott azért megérintem, hogy megérezze a test a bőrén keresztül, hogy milyen az, amikor valaki csak tiszta szeretettel megérinti a testet.
0: Félelemmel mennek oda hozzád?
1: Van, aki félelem, meg igen. Van,
0: azt
1: aki azt mondja,
0: érzed?
1: Persze, hogy ne. Van, aki azt mondja, hogy Erika, csak a hajamat fogtad, és olyan, mintha lábamat is fogtad volna közben. Volt, aki azt mondta, hogy mintha hat kezed lenne. Szóval, hogy azért sokszor ad olyan érzést, olyan élményt, ami számára is megmagyarázhatatlan, de mégis érzi.
0: Azt szintén a könyvedben olvastam, hogy egyébként a családból senki nincs, aki ezzel foglalkozna.
1: Nem, nincs.
0: De se a szülők, se a saját kis családod részéről, hogy ők ezt elviselték?
1: Hát én otthon normális családanya vagyok, és feleség. Én nagyon szerettem volna, hogy ez úgy megmaradjon, hogy legyen egy emberi részem. Nem viszem haza. Nem, igen. Ugyanúgy élek otthon, sütök, főzök, takarítok, szeretem ezt a részemet is. Úgy szoktam mondani, hogy az emberi részemet is nagyon szeretem, és szeretem azt, amikor bent vagyok, és dolgozok, és energiában vagyok, hiszen a mestereim mindig velem vannak, akár emberi részemben élek, akár tanítok, vagy kezelek, de szeretem, hogy a két világ valahogy egy kicsit elválasztódik, és szeretem, hogy otthon csak feleség lehetek, hiszen a párommal már 43 éve vagyunk együtt.
0: Hát szívből gratulálok.
1: Most voltunk 40 éves házasok, igen.
0: Szuper.
1: Úgyhogy, és két gyönyörű fiunk van, úgyhogy szeretem, hogy van egy ilyen részem is, meg szeretem azt is, amikor tanítok, kezelek, meditációkat tartok.
0: Egyébként problémák neked is ugyanúgy vannak az életedben?
1: Ugyanúgy vannak feladataim. Én nem azt mondom, hogy problémák, még feladatok, ugyanúgy meg kell oldani, persze. Aha. Persze nálunk is nagy a család, mindig van valami. De az a lényeg, hogy úgyis meg kell oldani, és az ember nem maradjon benne. De az egyik mesterem azt mondta gyerekkoromban, hogy az a nehéz, hogy az emberek sokszor hetekig, hónapokig, évekig viszik magukba tovább azokat a fájdalmakat, sértettségeket, és hogy ezzel ugye önbántó köröket indítanak be, tehát ne maradjon benne. És akkor erre vannak technikák, vannak gyakorlatok, amiket nekem is tanítottak gyerekkoromban, hogy tudod, hogy ne vidd tovább, hogy engedd el, hogy ne bántsd önmagadat azzal, hogy tárolod ezeket a sérüléseket, hanem bocsáss meg magadnak, másoknak, és nem könnyű sokszor. Na de erre van azért segítség, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. És sokszor mondják a tanítványaim, hogy azért szeretik a szívfényt, mert hogy nem csak tanácsot ad, hanem elmondja azt is, hogy hogyan old meg. És erre vannak gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, ami által meg tudjuk oldani, hogy ne vigyük tovább ezeket a betegségeket, fájdalmakat, sérüléseket, és hogy ne maradjon benne a testünkbe és a lelkünkbe és a szívünkben.
0: Ugye ez egy nagyon komoly közösség, ha még egyszer ezt a szót használom, lefedi gyakorlatilag az egész országot, tehát szívfényoktatók, a te módszered, ez mindenhol van az országban.
1: Igen, ugye? Mindenhol.
0: Budapesten is,
1: mindenhol,
0: természetesen.
1: Mindenhol, meg külföldön is van.
0: Igen, meg külföldön. Igen. Úgyhogy szeptember 26-a, kedves hallgatóink, az Aquincum Hotelben itt Budapesten találkozhatnak Erikával. Olyan szívesen megkérdezném tőle, hogy ha nincs ez az egész, akkor ő civilként, most idézőjelesen mondom, vajon hinne saját magának, de nem tudok ilyet kérdezni tőlem, mert gyerekkorod óta benne vagy. Te nem tudsz tulajdonképpen különbséget tenni, mert sosem tapasztaltad meg a másik
1: irányt. Ezért szoktam mondani, hogy egyszer megkérdezte valaki, hogy mi van, Erika, ha ez az egész nem igaz, amit látsz, vagy amit mondtam, hogy nem tudom, de nem mondhatok mást, mert látom, amit látok. Tehát, hogy nehéz úgy, hogy látsz dolgokat, és tudom, hogy nehéz annak, aki nem látja, de és ezért nem kényszerítem soha senkire rá, hiszen elhiszem, hogy nem könnyű elfogadni.
0: Ezt írod a könyvedben is, hogy te nem azt akarod ezzel elérni, hogy feltétlenül higgyenek neked.
1: Nem.
0: Csak egyszerűen fogadják be, hogy létezik ilyen is. Tehát igen, van olyan, amikor valakinek az az élete, amit más csak filmeken él meg.
1: Igen.
0: Te a saját filmedet.
1: Mindig azt mondták, hogy nem kell nekem megváltoztatni senkit, csak hagyjam, hogy mindenki változzon önmagától, csak mutassak példát. És én ezért érzem mindig azt, hogy csak mutassam meg, hogy létezik egy másik szemléletmód, létezik egy másik világ, és amikor elkezdi ő is megtapasztalni és megérezni, akkor mondja, hogy hú, Erika, képzeld el, megváltoztak az álmaim, megváltoztak az érzéseim, megváltozott bennem egy csomó minden, és elkezdtem másképpen érezni, látni, és onnantól kezdve már elindul egy másik úton. Mm. És önmagától indul el, tehát nem tőlem indul el. Én csak szoktam mondani, hogy megvilágítom neki azt az utat.
0: No, hát én azért vagyok ilyen lelkes, mert akkor még ennyit hadd tegyek hozzá, kedves hallgatók, hogy azért 5 éve itt ülök ebben a műsorban, és hát el tudnám mondani, hogy mennyi csörög a telefonom, a mindenfajta spirituális tanító hív, hogy szeretne jönni ide a műsorban. Na most ehhez képest Erikának konkrétan könyörögnöm kellett, hogy legyen már kedves bejönni, és mesélni a könyvéről, amit nagy nehezen megírt, és most évtizedek után a közönség megfoghatja, tehát hogy annyira nem ez vezérel, nem a magamutogatás, nem a dicsekvés, úgyhogy ezek le a kalappal előtted. És hát én azt kívánom most így a végén, hogy hát akármennyi sikerélmény is van mögötted, az folytatódjon, mert ha ez minden így marad, akkor olyan nagy baj nem lesz, nem a folytatásban sem.
1: Igen.
0: De legyen olyan sikere, életútja, meg sorsa ennek a könyvnek, ami ennek te szeretted volna, meg szánod, az élet örömforrásai.
1: Igen.
0: A tudás, ami tényleg segít. Ez a címe, bartaerika.hu, itt minden pontos, fontos információt megtalálnak, és meg is rendelhetik, illetve hát akkor szeptember 26, Aquincum Hotel, délután 4-kor Erika vár mindenkit szeretettel, egy közös nagy szeretet
1: Együttlétre,
0: ahol az élet nagy dolgairól fogtok beszélgetni.
1: Igen, köszönöm.
0: És hogyan kellene
1: szépen
0: ezt valahogy jobban csinálni, de te megmutathatod, hogy lehet ezt így is.
1: Igen.
0: Mind magánéletileg, mind egyébként sorsvezetőként, vagy az úton haladóként. Úgyhogy sok ilyen szép pillanatot kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltak
1: mindenki.
0: A hallgatók is. Találkozunk akkor ott szeptember 26-án, és Erikától most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Barta Erikának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosításról tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről. De 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Verestéka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
3: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös tervezésű nagy eseményünk, ez a Deactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény. Délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
2: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesletek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

pia mia diszkó, pia mia disztópia, kori história bio algoritmusa vagyok. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész, benga. Ide-oda inog az egész, Jenga. Csapatos túl, csapatunk, mert

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egy éjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi polgármesteri hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosult igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sauna Bárány és Moszat Vég Szörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: Mi azt gondoljuk, hogy a közösségi filmnézés, a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény. élmény, amit nekinek kéne tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, ami abszolút mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszatvég szörnye című animációs film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonok lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
2: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus moziban lesznek vasárnap. Vasárnap rendezik meg a 6. Liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest Sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarus 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Sláger FM programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdődött a Volt Újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a Volt Újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a Vasút Társasága nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A Vasút Társaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a balesetveszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyét hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak, hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni. Október 3-án érkezik a 18. kerületbe a Richter egészségváros, írja az itlakunk.hu. A Kossuth téren 30 sátorban várják majd a lakosokat ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és más egészségügyi programokkal. A rendezvény a kerületi fizioterápiás eszközpark fejlesztését is támogatja. A Richter 3,5 millió forintos alapadományt biztosít, emellett minden egyes program vagy vizsgálati részvétel után további 500 forinttal növeli a támogatást. A látogatók QR-kódos karszalagot kapnak, amelyet a helyszíni programokon olvashatnak majd le. Cica fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macskavilág Alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár Közösségi Házban várja azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartástól, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A macskák mellett hüllőbemutató és simogatás is várja az érdeklődőket, valamint cirkuszi kellékeket is kipróbálhatnak, így azok is találnak programot, akik nem feltétlenül cicát szeretnének hazavinni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. És azt gondolom, hogy Vörös István jó régóta hatással van.
2: Nagyon kedves tőled, de elfogadom természetesen.
1: Na, örülök neked. Először találkozunk mind az életben, mind az éterben ilyen környezetben. Örülök ennek a találkozásnak őszintén. Hát annak meg még inkább, hogy hoztál egy olyan aktualitást, október 10-e egyébként, szombaton a Barba Negra Red Stage-en lesz egy, hát egy olyan minifesztivál, mondhatom ezt így, mert többen lesztek.
2: Hát igen.
1: Egy ilyen nagy sztárkavalkád, Dinoszauruszok éjszakája 2. Igen. Dinoszaurusznak lenni rang?
2: Természetesen. Főleg a mai világban egy dinoszaurusz az sokat jelent. Felbecsülhetetlen érték. Hát még hogyha életre kell, na, akkor pláne. Meg aztán főleg. Tehát azért megismétlendő október 10 Barba Negra Dinoszauruszok éjszakája 2, és 3 nagyszerű zenekar kerül a színpadra, a Prognózis, P-Box és a P-Mobil, a 3 nagy P-betűs zenekar.
1: Na, milyen jó, hogy ott lesztek. A Prognózisnak ez az ős felállása egyébként?
2: Igen.
1: Tehát akikkel a lemez készítettétek?
2: Tehát annak Prognózis, igen. Jankai Béla, uh-huh. Cirmos Kormos Gábor és jómagam Vörös István, és hát a többiek, akik segítenek egy-két dalba. Igen, hát ez volt a gerince annak, igen. A, mondhatom, hogy kult rock zenekarnak, mely akkor persze még nem így ideologizáltuk, de a 80-as évekre bizony nyomot hagyott ez a Prognózis féle. Hát ilyen soft punk, de soft pop punk, hogyha valaki nagyon akarná ezt elemezgetni, hogy milyen volt a stílusa. Egy biztos, hogy utánunk kőkövön nem maradt annak idején. Tehát mikor Jankai Billentyűs Béla a hatalmas konténerével elkezdte tologatni, szaladgált a színpadon rajta a hangszerek, ugye én meg be a közönségbe, és ott fergeteges előadás volt.
1: Láttam régi felvételeket, ugye az is visszaadta, hát igen, az energiát, igen, ami igen. Ott volt. Egyébként felfogtátok akkor, hogy valamilyen szinten történelmet írtok?
2: Nem gondolkoztam én ezen, aha. Csak írtam a szövegeket, próbáltunk, a dalok születtek, ugye 2 lemez jelent meg, a Előjelek című album, igen. És a Tele van a város szerelemmel.
1: De könnyen jöttek a dalok akkor?
2: Könnyen, hát most is 22 kazettám, ilyen régi 90-es kazettám, teli van zenekaros és egyéb dal kezdeményekkel, ötletekkel, mind a mai napig ezeket gyűjtöm, tehát ebből körülbelül, hát most nem tudom pontosan kiszámolni, de legalább még 10 dupla albumot tudnék csinálni, de hát egyelőre minek? Most jelent meg, nem olyan régen.
1: Tudom,
2: a dupla, a Kavargó című dal album 27 vadonatúj dallal. Ez az én szólópályám, de mostan maradjunk az
1: eredeti,
2: ősöknél, világos, ugye a P-Box, P-Mobil, meg hát ugye, ahogy említettem, a Prognózis. Ez a 3 zenekar került terítékre. 6-kor engedik be a közönséget, 7 órakor pontosan mi kezdünk, és akkor utána jön a P-Box, és utána a P-Mobil, akiket szintén nagyon kedvelek.
1: Jobban is voltatok velük annak idején is?
2: Hogyne, természetesen, sőt, én a 70-es években sokat jártam P-Mobilra, még voltam a Corvin moziban, aha. A Budai Ifjúsági Parkban és egyéb helyeken is, és nagyon jó dalok voltak, ilyen soft hard rock.
1: Akkor még a
2: jó szövegekkel.
1: Volt,
2: már Vicky Dál, igen, az a garnitúra, az bitang jó volt. És még én úgy is érzem, meg gondolom, hogy a Lórinak ez a színpadi szereplése, a közönséggel való koketálása, hívjuk így.
1: Igen.
2: Ez hatással volt rám, mert én a mai napig azért úgy érzem, hogy onnan sokat merítettem annak idején. De hát ez mindannyiunkkal így van, ha valami tanulandóba botlasz, akkor ezt rögtön a sajátoddá teszed. A P-Box ők velük a legelején, hiszen ők már a 80-as években érkeztek a Varga Mikivel. Hát velük talán egy-két fesztiválon volt közös találkozónk, de hát az ő dalaikat is kedveltem, ugye a Bolond, meg mit tudom én, és a többi, és a többi. Vagy a Mobilnál, hát a Menj tovább, örökbecsű szerzemények ezek, melyek mindannyiunk fiatalságát meghatároztak. Akár csak a Tele van a város szerelem.
1: Meg az Én az időt nem sajnálom.
2: Meg Én az időt nem sajnálom.
1: Ugye ez olyan koncert lesz, ahol mindenki jól fogja érezni magát, a zenészek közül is.
2: Hát remélem.
1: Ha lementek a színpadról, utána élvezitek azokat a dalokat, amiket az előbb emlegettél.
2: Igen.
1: Van idő, meg egyáltalán lehetőség találkozni egyébként a kollégáknak az élet forgatagában, a hétköznapokon?
2: Hát elég ritka a lehetőség, de például pont, hogy itt vagyok, a Sláger FM-ben, akkor elmondhatom, hogy a Sláger Party rendezvényén ott örömmel rendre találkozom a régi zenésztársakkal, Majsai Gabi, Sasvári Sanyi, és a többi, és a többi. Úgyhogy az jó, mert ez szükség van arra, hogy a zenészek úgy egymás között is tudjanak beszélgetni. Erre klasszikus helyszín volt a Budai Ifjúsági Park, ahol fent volt egy éttermi rész, onnan is rá lehetett látni a színpadra, és akkor ott énekelgettek a zenekarok, meg döngették a gitárokat, mi meg fönt tudtunk kommunikálni, és ez nagyon...
1: Na, örülök, hogy ezt megemlítetted, mert akkor mesélj már kulisszatitkokról, hogy volt ez annak idején, nektek is egyet kellett venni, vagy a szakma bemehetett ingyen? Volt valami szakmai jegy?
2: A szakmai jegy nem volt, hanem volt valamelyik zenekarnak, a gitárosának, a Mikinek a papája volt.
1: Ott dolgozott,
2: és akkor ő felügyelte a beengedést, és akkor én jóba voltam természetesen vele is, meg
1: akkor minden, neked nem
2: igyekeztem mindenkivel jóba lenni, és akkor nekem nem kellett, hát persze. Tehát előző héten, vagy előző nap játszottunk, akkor nem kellett nekem ezért jegyet venni.
1: Világos.
2: Patai Miki különben, aki aztán Norvégiában kötött ki. Aha. Nagyszerű gitáros volt.
1: De te egyébként tudsz közönségé válni másnak a koncertjén?
2: Hogyne. De inkább a újabb időkben külföldi koncertekre látogatok el, többnyire olyanokra, amelyből sokat tudok tanulni, mert bennem még most is dübörög az a vágy, hogy mindenből lehet tanulni, és ezért olyan koncertekre is megyek el, és ottan figyelem az eseményeket, és itt van, és ezért én az első és a második sorban szeretek kikötni. Mondok egy példát, Bruce Springsteen koncerten voltunk kint Prágában, véget ért a koncert, a gondolat, hogy stadion, meg minden, és akkor mivel elég nagy volt a hangerő, a két fülemben nem volt más, mint egy papír zsebkendőt kicsit beletoltam, mert azért a halásomat nem veszélyeztettem, és egyszer csak már felgyulladtak a lámpák, mindenki ment kifelé, hatalmas tömeg, mond, mit tudom én, 50 ezer ember. Egyszer csak egy kis fiatal gyerek odaúrik elém, azt mondja, hogy azért a Vörös István, mondom én, azt mondja, hogy hát micsoda napom van, mondja ő, hogy két nagy ikonnal is találkozok ezen a napon. És akkor még mondom, ki az egyik? Hát azt mondja, te vagy, nagyon jó. Ó, mondom, köszönöm. És ki a másik? Gondoltam, hogy mit tudom én, Presser, vagy bárki más. Azt mondja, hát a Bruce Springsteen, ja, mondom, bocsi.
1: Óriási.
2: Na, óriási. Ki hitte volna, hogy összeakadunk. Persze, de hát sok ilyen van.
1: Hát gondolom. Az megvan neked ennek a felelőssége, amit te végzel, mert ugye én szeretem egyébként a szólólemezeidet, és a Magányos utazótól kezdve mindegyiket hallgattam, szeretem, de a prognózisokat is. És ha most a Dinoszauruszok éjszakáját nézzük, hogy nyilván az első két lemezből lesznek,
2: ugye, hogy szállítva a dalok.
1: Na, de azok ikonikus slágerek a bőrünk alá.
2: Csúszott.
1: Égtek.
2: Igen.
1: És azért ez felelősség, hát hiszen ki tudja, hogy a most nézzük a legismertebbet, gondolom az a legismertebb, a Tele van a város szerelemmel. Hát ki tudja, mennyi élethelyzet köthető ahhoz a dalhoz.
2: Hogyne, hogyne.
1: A rajongók.
2: Hát ne gondolj bele, én az időt nem sajnálom, az csak is. Élni szeretnék.
1: Igen.
2: Mert minden, ami volt, az éjbe hullik szét. Tehát ez a mai napi különben az én szóló zenekarommal is ugyanúgy műsoron vannak a prognózis dalok, hiszen azok ugyanúgy az én gyerekeim. Tehát,
1: igaz, igaz.
2: Csak hát nehéz mondjuk 13 lemezből, melyen vadi új dalok vannak, vagy sorlemezből, ahogy mondják, kiválogatni azt a 30-at, amely terítékre kerül, úgyhogy de hát azért jó egyensúlyt tudok tartani, és vannak kötelező dalok.
1: Itt gondolom, majd itt ezeket kell betenni, ugye? Itt a dinoszauruszok vannak, kötelezőket.
2: Hát természetesen, hát lesz a tulajdonképpen mindegyik elhangzik, de nagy titok ám különben, amire sokan nem figyelnek oda, hogy hogyan állított fel a repertoár, tehát hogy az elinduljon, és akkor így menjen fölfelé, hát ugye hangnemek, tempó, hangulatok.
1: Na segíts, mert engem ez mindig érdekelt. Be kell rúgni az ajtót az elején?
2: Hát én egy berúgós, ajtós vagyok, hogy tetsz. Hát tudod, hogy ha én kimegyek a színpadra, akkor én ott teljesen megváltozok, már csak azért is, mert a dalok hangulata átlényegít, meg a közönség az a szeretet, amiben mi egymásra találtunk. Tehát le is megyek a nézőtérre, tehát megadjuk a módját, és hát nem beszélve arról, hogy hát Jankai Billentyűs Béla is egy ikonikus figura, aki tolja, húzza a hangszerét, amellett, hogy zseniálisan játszik. Círmoskor most már egy kicsit éltesebb korba lépett, most 75 éves, de jól tartja magát, kicsit támogatjuk, de mondhatom, hogy a dalokat szépen átismételte, leporolta, próbáltunk, még de fogunk is
1: egyet.
2: Ha, muszáj próbálni. És akkor aktuális héten, ugye október 10-e előtt lesz még egy próbánk, műsor összeállítva, és akkor nekiugrunk.
1: Ugye, én próbáltam követni a ti hát egyrészt a prognózis legendáriumot, ugye ti hol összejöttök, és akkor játszottok egy pár koncertet, hol szétmentek, nem úgy mondom, hogy összeveszve, hanem csak mindenki éli az életét, és teszi a dolgát.
2: Természetesen, hát ez a...
1: Az az életrendje.
2: Ez az életrendje.
1: De hogy jók ezek az újra egymásra találások? Tehát tudtok úgy egymásra csodálkozni, mint egy régi osztálytársak?
2: Tudunk, és mindig mondom, hogy hú, mikor próbálunk, el ne felejtsem meg, mikor találkozunk, el ne felejtsem a régi sztorikat feleleveníteni, ugye, mert 7 évig volt együtt az a zenekar, hát ott olyan sztorik voltak, tudod, hogy sátorban aludtunk, nem, mikor ilyen nyári turné volt, akkor nem szállodásdi volt, hanem vittünk egy sátrat, jött a közönség, tábortűz, hát ahogy kell, érted, és merem állítani, meg szerintem a többiek is így gondolják, hogy életünk egyik legszebb korszaka volt. Én már csak azért is, mert én leszereltem pont akkor, Baján voltam katona, 16 hónapig, leszereltem, gondolhatod, ott azért nem volt egy felhőtlen szabadság érzetem. Leszereltem, megalakult a zenekar, ott aludtak nálam az előszobában, a 8. kerületben, a Korányi Sándor utcában. A technikusok, mindenki, és akkor abból nőtt ki ez a zenekar, a akkori énektanárnőmnek, mert ilyen hangképzésre azért jártam, a budaörsi kisfa házikójában próbáltunk februártól, majdnem szétfagytunk, ugye, mert tehát ezek örök emlékek, és utána jöttek a túl. Dorogi Rock Fesztivál. 40 ezer ember. Hát, és akkora siker volt, hogy hihetetlen. És meg hát a többi végig jártunk minden fesztivált, és nekem nagyon jól áll különben a fesztiválos, de meg ilyen több zenekaros, mert akkor még tudok ráadni, mert akkor megvan a késztetésem, hogy akkor még egy lapáttal adjunk rá, mert itt csak elsőként szabad végezni.
1: Jó, jogos.
2: Aki a színpadra megy, ott nincs választás, a közönség nem kíváncsi a részletekre. Győzni kell.
1: De a lendület az megvan ugyanúgy.
2: Természetesen. Hát most pénteken, szombaton is játszunk.
1: Mindig van.
2: Mindig van.
1: A setlist az változik?
2: Ó, ez jó kérdés. Természetesen. Tehát mondjuk itt a prognózisnál annyiban nem képlékeny a repertoár, mert ugye hát erről a két lemezről, plusz még a Piknik Klub korszakból is, hát ha neked valaki kelt, azt nem lehet kihagyni, az tényleg? Is már örökzöld, meg a Együtt is egyedül vagyunk, tehát vannak ilyenek. Hát az, hogy mi, hogy változik a repertoár, az attól függ, hogy mennyi időt kell játszani. Uh-huh. Ugye, mert ahol két órát, mert volt ilyen is, akkor megint más a leosztása a dolognak, és így tovább. Tehát...
1: Na hát ezt nem is tudtam, és azért jó, hogy mondod, hogy még a Piknik Klubból is vannak. Nem, én nekem abból a május végén ébred a szerelem?
2: Hogy nem volt ilyen, tehát persze, az is ilyen aranyos kis kedves dal, hogyha berakod, hát azonnal,
1: volt.
2: Igen, azonnal érzed a tavasz illatát. Uh-huh.
1: Na, szóval, és követelik a Piknik Klubot?
2: Nem, így szó szerint nem mondják, hogy én azt beolvasztottam az életművemben.
1: Na, tehát az a lényeg. De hogy
2: hozzám tartozik, meg valamennyire a prognózishoz is.
1: Tehát
2: ugye,
1: kicsit még lehet?
2: Még a Bélával együtt ügyködtünk azon a lemezen, úgyhogy az még egy közös dolog.
1: De Círmos akkor már nem volt.
2: Círmos akkor már nem volt. De megtanulta. De
1: ő egyébként a prognózis mellett is elkezdte már csinálni ezeket az egyéb dolgait?
2: Hogyne. Tehát igen, és akkor megmondom, ez úgy volt, hogy én azért azt nem nagyon kedveltem. Aha. Tehát én úgy gondoltam, hogy az nem ide tartozik. Aha. Tehát most hogy kerül a csizma az asztalra?
1: Igen.
2: És akkor ez az egyik oka volt annak idején, hogy megszűnt az a zenekar, de tulajdonképpen ezt nagyon jól tudjuk, hogy meg a pszichológia is alátámasztja, hogy 7 év egy kapcsolatból az nehézkes, de hogyha azt túlélik, akkor még sokkal hosszabb is lett, és lehet, hogy pont azért ilyen jó a kapcsolatunk, meg szeretjük egymást,
1: most,
2: ezt azért el kell mondani, mert annak idején veszekedtünk egy kicsit, én szabadságra vágytam, tehát arra, hogy a dalaimat most már az én nevemen jelenjenek meg, amit megírtam, és hát ugye állandóan mozgásban vagyok, már ahogy említettem az elején, a Kavargó című dupla album, mely igen. Decemberben jelent meg 27 vadi új dallal. Már most 8 új van, és azok
1: azóta.
2: Még, azóta 8, de hát egyelőre várok, mert ugye azt rögzíteni kell, fel kell venni stúdióba, meg hát mostan nem mennék bele ennek a lemezkiadásnak, meg annak népszerűsítésének nehézségébe.
1: Igen, oké, mindent értek.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a vasúttársaság a nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A vasúttársaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást, a város egyik legdrágább pékségét, rament és nigériai specialitásokat ajánlanak, hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni. Október 3-án érkezik a 18. kerületbe a Richter egészségváros, írja az ittlakunk.hu. A Kossuth téren 30 sátorban várják majd a lakosokat ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és más egészségügyi programokkal. A rendezvény a kerületi fizioterápiás eszközpark fejlesztését is támogatja. A Richter 3,5 millió forintos alapadományt biztosít, emellett minden egyes program vagy vizsgálati részvétel után további 500 forinttal növeli a támogatást. A látogatók QR-kódos karszalagot kapnak, amelyet a helyszíni programokon olvashatnak majd le. Cica fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzata a Macska Világ Alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár Közösségi Házban várja azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartástól, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A macskák mellett hüllőbemutató és simogatás is várja az érdeklődőket, valamint cirkuszi kellékeket is kipróbálhatnak, így azok is találnak programot, akik nem feltétlenül cicát szeretnének hazavinni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Sláger Kult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vörös Istvánnak még inkább örülök.
2: Én is örülök,
1: hogy itt van, és beszélgethetünk őszintén egyébként a dolgokról. Abszolút sejtem, hogy nem egyszerű a zenész élet. Sose volt az szerintem.
2: Úgy mondom, hogy egy zenekarvezetőnek, már pedig én az voltam, mindig nagyon nehéz dolga van. Kettős harcot kell vívni. Először is egy idő után ugye a háta mögött a zenészekkel ugye rendet kell vágni.
1: Igen.
2: Szerencsére most a jelenlegi garnitúra az egy rendes stabil csapatból áll, mindegy, de hát előbb-utóbb mindenhol gondok adottak. A másik pedig, tehát ezt hátrafelé kellett hadakozni, a másik meg előre menni a bozótvágóval, hogy legyenek koncertek, a média hírt adjon a dolgok, de tudod, ez a szervezés, amely megvallom őszintén soha nem volt kedvemre való, de a 80-as, 90-es években én voltam a menedzser is. Most már szerencsére van egy tím, aki dolgozik, úgyhogy nekem annyi a feladatom, hogy összeállítom a műsort, próbát meghatározom az alkotás része, és akkor ma, ahogy talán mondtam, ma is próbálunk, úgyhogy...
1: Uh-huh. Van külön próbatermetek?
2: Hogyne. Én, ahogy említettem, a 80-as, 90-es, 2000-es években, sőt, hát ott születtem a 8. kerületben, a Korányi Sándor utcában, amely nem egy akármilyen utca, hiszen a Orszánszki Jackie is szinte a szomszédom volt, megismertem is őt, úgyhogy meg hát ott sok nagy figura lakott, Komár Laci, D. Nagy is ott, a Lujza utcán, stb. Tehát ez egy ilyen rock and roll környék volt. De 2007-ben ott hagytam ezt a legendás helyszínt, és Rákospalotán van egy házam, és akkor ott van egy stúdió, ott alkotok, van egy stúdió, ott van a próbahely, és mindig nehéz sorsa van a zenekaroknak, hogy hol lehet próbálni, tudod, mert hangzavar van, jönnek a lakók, hányszor volt már.
1: Hát nem is olcsó, ugye egy próbaterem sem.
2: Hát nem tudom most mennyi, de 50 000 biztos van egy hónapra.
1: Annál csak több szerintem.
2: Akkor lehet. Én ezt nem követem, hál' Istennek, mert nincs rá szükségem, igen. De szóval igen, nehéz. Hát egy nagy küzdelem azért, hogy a közönséghez eljusson egy zenész, főleg egy alkotó zenész, aki megírja, már pedig én megírom a zenét, szöveget, meghangszerelem, és akkor utána a stúdióban összerakjuk, felvesztük, és akkor így útjára indulnak a dolgok.
1: Könnyen írsz egyébként?
2: Újabban igen. Tehát a zene az nem esik nehezemre, mert állandóan jönnek dallamok, tehát éjszaka felébredek.
1: Ja, hát ezt akartam kérdezni, hogy álmodsz így zenével?
2: Hogyne, persze.
1: És ezt emlékszel, amikor fel?
2: Ja, hát nagyon jó a kérdés. Azt úgy kell, hogy amikor álmodsz, akkor felkelsz és rögzíted, mert reggel elfelejted ezt már.
1: De diktafonra vagy?
2: Diktafonra vagy, annak idén kazettás dekre felvettem, érted. Tehát több dalt is tudnék mondani a műsoromból, amelyek így születtek.
1: Igen, de jó. Tehát,
2: hát most azért lelkiismeretem az egy kicsit rossz, mert pár napja egy nagyon jót álmodtam, és susta voltam felkelni. De...
1: És már nincs is meg?
2: Egyáltalán.
1: Nem is emlékszel?
2: Nem.
1: Aha.
2: Na, tehát igen, ez egy jó kérdés. De hát mondtam, hogy 22 kazetta teli ötletekkel, tehát abból annyit tudnék csinálni, de most valahogy, hát várjuk még, hát most jelent meg Debrecenben egy dupla, 27 dalos, hát most mire gyártsam, havontatója ki egy duplát.
1: Persze, jogos. Még akkor mindig egy picit vissza a dinoszauruszok éjszakájához.
2: Természetesen, ez az aktualitás, ez a lényeg. Schuster Lózsi.
1: Lóri,
2: Schuster Lózsi, meg a Willy, 1000 éves cimborák, haverok, fesztiválokon játszottunk együtt. Ugye Varga Mikivel is különböző rendezvényeken, úgyhogy nagyon
1: kedvelem. De nektek hármótoknak, a három zenekarnak nem kell együtt próbálni.
2: Nem kell. Hát ugye meg hatással volt rám a P-mobil mindenképpen, ahogy ezt említettem itt az elején, és hát egy zenésznek, egy alkotónak, vagy akár egy showmannek, mint a Lóránt, mi lehet fontosabb annál, hogy nyomot hagyjon maga után.
1: Na, de hát neked is ez volt mindig.
2: Nekem is ez volt, igen.
1: A nyomot. De azt mikor érezted először a pályádon, hogy, hogy ez sikerült? Felfogja ezt az ember? Menet közben?
2: Talán felfogja. Igen, hát amikor tele van a város, azért átment a köztudatba, meg a Én az időt nem sajnálom, amikor önfeledten énekli a közönség a koncerteken, aha, és látom az arcokon, hogy teljesen egyet értenek vele, ugye, mert hát azt is már megtanultuk a, akár még a Beatles-től is, vagy a Bob Dylan-től, hogy a bemondás az nagyon fontos. Az, uh-huh. Hoppá, ez itt a fontos. Uh-huh. A szöveg, amely úgy érzem, hogy azért az utóbbi időkben eléggé hanyagolják, de jó kivétel természetesen mindig. Mert hát a szöveg, a bemondás, az ragad meg. Uh-huh. És hát az, hogy én az időt nem sennám, csak élni szeretnék, hagyjatok élnet, ennél mi aktuálisabb, igen, létezhet.
1: Igen.
2: Mondjuk a tele van a város szerelemmel, az már kevésbé, legalábbis ennek a generációnak, de hát azért a koncerten úgy körülbelül a 30-tól fölfele a legnagyobb a közönség felhozatal.
1: És annak idején, mikor megjelentek ezek a lemezek, az egy nagy dolog volt szakmán belül? Meg az életetekben, hogy egyáltalán lehetett lemezetek?
2: Hogyne, persze. 1981-ben akkor szereltem le, akkor kezdtünk el próbálni, és az első 1984 előjelek.
1: Aha.
2: Amely ugye lemezgyári kiadás volt, és meg volt a lemezgyár kritikája irányomba, vagy irányunkba, de...
1: De mi volt a kritika? De,
2: tehát, akkor mondom így, mi egy ilyen hard rock zenekarnak indultunk. Ennek a lenyomata, az Én az időt nem sennálom, az egy hard rock himnusz, mondjuk így szerényen. Ugye? De a Wilpert Imre, aki akkoriban a kiadó egyik szerves része volt, azt mondta, hogy ez nagyon jó, meg szuper, meg minden. De hát azt mondja, hát ilyen már van, ott van a Korál, a Mobil, és a többi. Ugye akkor mindenki hard rockban, őszinte kőkemény, ez volt a duma, a reklámszlógen, és akkor én elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen igaza van. Mert mindig nagyon fontos, hogy újszerű legyél, új dolgokról beszéljél, és ezt már én tettem hozzá, és a mai napig tartom, hogy meghökkentő. Tehát azért, hogy fennakadjál azon a horgon, amit kiadunk, és azt mondja, figyel, hallod, mit mond? Na és akkor így alakultak a dolgok. Tehát a szöveg az mindig nagyon fontos, sőt azt mondom, ha nincs szöveg, akkor mi marad? Vagy instrumentálisban én vagyok a világ legjobb gitárosa,
1: igen, jogos,
2: vagy,
1: jogos.
2: Vagy közhelyeket puvogtatok, hát ilyen egyszerű. Úgyhogy üzenem a fiataloknak, hogy nagyon becsüljék meg, ha valaki olyannal kerülnek kapcsolatba, akik tartalmat visznek a zenéjükben, mert anélkül sántal.
1: Megette az egészet a fene, persze.
2: Te mondtad.
1: No, tisztelnek és tiszteletüket is adják a fiatalok? Mit tapasztalsz?
2: Többen feldolgozták a dalaimat, akár a Magányos utazótól, a Hajszak közben Tele van a város, uh-huh. Ugye egerekkel volt egy ilyen, és Tele van a vánkos egerekkel, meg mindenféle minden bolondság érte. Igen, tehát, de ahogy figyelem így a külföldi hangulatokat, ott azért külföldön jobban odafigyelnek a sajátjaikra, tehát több feldolgozás van, uh-huh. Izgal. Itt mindenki csak próbálja saját magát megvalósítani, mivel természetesen egyetértek. De, hát,
1: te például szoktál feldolgozásokat játszani?
2: A 90-es években játszottunk egy pár...
1: Azokra emlékszem, de mostanában
2: nem hát annyi a dal, hogy...
1: Hogy minek?
2: Minek, hát...
1: Egyébként én még a Kutyavilágot is hallgattam.
2: Ugye?
1: Az egy másik korszak.
2: Most például szombaton lesz a Szájjel szabadon.
1: Műsorban
2: beraktam, mert már régen volt.
1: De az mind múlik, hogy beraksz valami dalt? Eszedbe jut? Meg hangulatilag odapasszolónak érzel?
2: Kedvemre való. Régen volt. Nagyon fontos, hogy a közönség azt szereti, amit ismer.
1: Aha, jó, jobb.
2: Szóval okay. ebben van igazság, na de ugyanakkor meg igazságtalanság is, mert hogyha mindig ugyanazt játszom, akkor saját magam farkába harapok.
1: Igen, érted, unalmas lesz.
2: Uncsi lesz, érted? És mivel nálam, meg nálunk, illetve a prognózist azt már elmeséltem, nálam azért mindig megvariálom. Tehát soha nem ugyanaz. Ez azért jó, mert a közönség se ugye meg. Kettő, a zenekar se alszik el a buli alatt, mert figyelni kell. Meg igen, nekem is jó ösztönző erő. Rég játszottok, fú, de jó hangulat. És azért figyel, és nagyon jól kell kitalálni az arányát a régi és az új daloknak, ugye, mert a új dalokat azt értő fülekkel hallgatják, igen, ott nincs ováció. Volt is, hogy néha zavart, hogy mi ez a nagy csönd. Érted? De amikor aztán megismerik, akkor változik a hozzáállás. Meg a régi, amiket megismernek ott, meg a frenetikus őr, el nem fogod, milyen hangulat van a buliainkon. Körülbelül olyasmi, mint a 70-es évek végén a piramison.
1: Az, de jó, az visszajött ez a...
2: Visszajött. És mondom, ez a korosztály 30-40-től fölfelé újabb fiatal korát.
1: De jó. Na.
2: És hát ezt írják is a Facebook oldalamon, ugye a Kult Rock jegyében írnak véleményeket, meg mindent. Tehát ezt javaslom mindenkinek, mert érdekesek ezek a dolgok.
1: Na, hát ezért kérdeztem, hogy a felelősség az megvan-e, mert egy hídépítő vagy, a múltat kötöd össze a jelennel, és közepesse az új dalaiddal megépíted a jövőt.
2: Hát ez elég bonyolult, de így
1: de van. Hát ez a lényeg most.
2: Látszik is rajtam, hogy le vagyok fáradva.
1: Ha tudatos, ha nem, de akkor is.
2: Nem volt tudatos, de ugye, ahogy mondod, van benne igazság.
1: Igen. Teszed a dolgodat ösztönösen?
2: Ösztönös. Hát én most már erre adtam a fejem, tehát most már...
1: Már nem fogsz váltani.
2: Polgári foglalkozást, bár jártam én külkereskedelmi főiskolára, el is végeztem, de valahogy nem az a típus vagyok, aki ott kiélné a vágyait. Mindig is a zene izgatott, és legfőképpen az a kincs a zenében, hogy hangulatokat, korokat dokumentál.
1: Igen.
2: És gondolj bele, meghallgatsz egy, hát most ne a Hajszak közben emlegessük, de az is, hanem mit tudom én, egy Veled újra kezdeném, vagy a Száj elszabadon, vagy a Kutyavilág, érted, ezt meghallod, és ott vagy abban a korszakban, vissza. Igen. Ezért hirdetjük is, hogy különben ezen a Dinoszauruszok éjszakája című rendezvényen, mely október 10-én lesz, igen, a Barbanegrában, este 7 órakor kezd a prognózis, hogy a 80-as évek hangulatát fogjuk előhozni, és előcsalogatni, ugye, mert hát ebben a felgyorsult világban elég nehezen tudunk a múltba révedni, de most itt eljött az alkalom, hogy a régi dalok folytán, ugye Ne kezd újra, kérlek, meg ezek azért sok-sok barátot, szerelmet idéznek elő mindannyiunkban, és hát ez nagyon fontos szerintem.
1: Na, akkor október 10-én biztos, hogy ez meg fog történni. Egyébként meg az összes fellépés. Ott leszek mindenki.
2: Na, hát
1: egy kérdést engedj meg még a végére, igen, aztán elengedlek, hogy ugye azok a dalok, amik most benne lesznek főképp a programban, azokat a Jankaival szereztétek? Főképp, vagy kik voltak ott a szerzők?
2: Hát arra gondolsz, hogy van lejegyezve?
1: Nem, arra, hogy például a Bélával ti mikor szereztetek utoljára közös dalt.
2: Ha meghallgatod a első két prognózis lemezt, akkor azon hallhatod, hogy mi az, ami a Bélától jön, igen, mi az, ami tőlem. Igen. Például így született a Kőhegyek, hogy tap-tap, Béla feljátszottam, mely napig megvan a kazetta, 22-kör, tap-tap, és fú, mondom, ez nagyon jó, és akkor erre ebből én megírtam a dalt, ugyanez volt a Tele van a várossal is, Tele van a várossal is, és akkor én ebből írtam a dalt, meg a szöveget, de hát a második lemezen, a Tele van a városon, ott már azért, és ezért volt mindig úgy jelölve, hogy Vörös Jankai. Meg nem beszélve arról, hogy a Béla jobb kezem volt akkor is, meg még most is tud lenni, mert hogyha valami gondom van, akár billentyűzni kell, vagy gond van a stúdióban, mert ő ilyen technikai zsené is, zseni is, akkor ő, neki rögtön szólok, és jön.
1: De az fel sem merül, hogy ti most újra alkossatok, ugyanígy? Mert oké, hogy koncert...
2: Hát nem, hiszem, nem. Hát megírok én azóta már mindent egyedül, meg is hangszerelem. Az egy nagyon szép kis korszak volt, de hogyha megakadok, meg kell mondom egy
1: akkor
2: valami.
1: Segít.
2: Akkor segít, okay. Eljön vendég, minden, úgyhogy jóba vagyunk, de én már megállok a saját lábamon. Hát, zeneileg, szövegileg, hát, hangszerelésileg, stúdióilag, és előadóilag is.
1: Na, és ezért nagyon sok erőt kívánok neked. Energiát.
2: Nagyon köszönöm.
1: Meg sok csillogó szempárat bárhova mész.
2: Na, akkor ez
1: bárhova
2: majd...
1: lesz. De október 10-én
2: akkor feltétlenül. Majd csillog a szemünk, remélhetően.
1: vörösistván.hu meg Vörös István mindenfajta közösségi oldalon megtalálható?
2: Megtalálható, úgyhogy valaki rám klikkel, akkor ott megtalál részleteket, stb. Hát meg ugye a dalok fent vannak a
1: különböző
2: a Y-nal oldalakon. Kezdődő.
1: Itt szabad, YouTube mindenhol.
2: YouTube
1: Spotify-on megtalálható.
2: Spotify,
1: kedves hallgatóink, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Vörös István beletesz. Imádott hivatásába a figyelmükkel viszont az. Köszönöm.
2: Köszönöm neked, én is, szia.
1: Megyünk tovább, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és én egy elköszönésre még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Vörös Istvánnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Mérföldkőhöz érkezett a közbringa rendszer fejlesztése. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára a KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 ezer forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülnie a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Ezzel párhuzamosan az Attila út felé vezető ágon és csak egyetlen forgalmi sáv marad járható. A korlátozások miatt a BKK érintett buszjáratai szintén módosított, terelt útvonalon fognak közlekedni. Ma is napos, száraz időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul.
1: Vezessenek óvatosan, hídfigyére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat. A Lónyay utcáig a rendezvény miatt a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-e, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a és a 61-es, valamint a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as, M4-es metró igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bascsomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak egész hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak, a napközben pedig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A mai nap folyamán 12.45-től 13.30-ig lezárják a Városligetben. Az Ick Mihály utat a rendezvény miatt a 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Olaffalma sétány megállót. A mai nap folyamán 10.15-től egészen 19 óráig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. 06.30.30.30.95.8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 6 óra után pár perccel már is indul a sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a stúdióban Csák Attila, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Presser Gábor és a Rozsdás Szög, ezt szóval már is elsőként tartsanak velem.

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és nyílt napot tartanak a Nemzeti Színházban. 14 órakor kezdődik majd a nyílt nap, társas játékkal készülnek, amelyen a gyerekek és a felnőttek együtt indulhatnak a kalandos felfedező útra. A mai nap folyamán a tematikus állomásokon a Nemzeti Színház előadásai kelnek életre, megjelenik majd az egri csillagok bátorsággal és hősiességgel teli világa, Csongor és Sündemes és Birodalma, valamint János Vitéz kalandomban gazdag története is, emelték ki a közleményben, úgyhogy várnak mindenkit tehát a Nemzeti Színházban a nyílt napon. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is most nálunk az Ébredés mellé, majd a slágere, ez a Csúra Cseppen, jó reggelt!

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzás,

Kedves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kis pálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körpanál.

0: Jó ébredezést kívánok mindenkinek, és szép vasárnap reggelt. Ez volt Kálai Sanders és a Jó szólt nálunk az előző percekben. Bízom benne, hogy jól indult a vasárnap reggelük. Mi lesz a mai program, mi jót csinálnak? 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk, ide várom egyébként az SMS-eket, valamint megtalálnak bennünket a Facebookon is. Mi pedig már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. A mai nap folyamán eleinte mindenhol napsütési lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton eső zápor, több helyen pedig előfordulhat. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk majd, délután a térségben 26 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat. A Lónyay utcáig a rendezvény miatt a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-e, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a és a 61-es, valamint a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as, M4-es metró igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bascsomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak egész hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a napközben pedig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A mai nap folyamán 12.45-től 13.30-ig lezárják a Városligetben. Az Ikmihály utat a rendezvény miatt a 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Olaf-Falma sétány megállót. A mai nap folyamán 10.15-től egészen 19 óráig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, 8-tól pedig jön majd a Kóstolj meg gasztroműsorom Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk, én pedig zárom már is az órát a Honeybee slágerével, ez most nálunk a Maradok.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: De lehet, hogy vannak szellemek, vagy nem tudom, mert egyszer, amikor még nagyon kicsi voltam, akkor így mentem a WC-re, és amikor felültem, a sarokba láttam egy ilyen fehér alakot. Aztán... Nem a anyukám, hanem ilyen kicsi volt.
11: A fiatalabbak fogékonyak ember egyébként.
10: Igen. Mert azt mondta anyukám, hogy valami ilyen kis kapu, ami a felnőttek így bezáródik, tehát már nem láttak ilyen ilyesmiket, de a kicsiknek meg még nyitva van, és igen, így mi látják.
3: Székre álló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll. A szervezők bringás reggelivel, interaktív játékokkal és fenntarthatósági témájú szakmai sétákkal várták, illetve várják az érdeklődőket. A hétvégi családi napokon a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a környezettudatos városi közlekedéssel. A programok célja, hogy minél több autóst összönözzenek a közösségi közlekedés vagy éppen a kerékpározás választására. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Fokozott rendőri jelenlét mellett tartottak komplex összehangolt köztisztasági akciót a Blaha Lujza téren. A budapesti rendőrfőkapitányság sajtóközleménye szerint a BRFK és a BKK munkatársai közösen vonultak ki a helyszínre. Az akció során a köztisztaság látványos javítása mellett a közbiztonság fenntartására is kiemelt figyelmet fordítottak. A hatóságok több szabálytalankodót, illetve garázda elemet is sikeresen kiszűrtek a forgalmas csomópontban. Ma mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26-30 fokot mérhetünk. Hétfőn reggelre esővel, záporral vonul át a hideg front hazánk felett.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat. A Lónyai utcáig a rendezvény miatt a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-e, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a és a 61-es, valamint a 61-B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as, M4-es metró igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bas csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak egész hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak, a napközben pedig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A mai nap folyamán 12.45-től 13 óra 30-ig lezárják a Városligetben. Az Ikmihály utat a rendezvény miatt a 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Olaffalma sétány megállót. A mai nap folyamán 10 óra 15-től egészen 19 óráig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most! most. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 7 óra után pár perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap reggeli ébredés mellé. Taylor Swift Vadi új slágerét hozta már is el. Ez most nálunk az Opolite. Jó reggelt!
0: Ez a...
15: Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Jó pihen és jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ellátogathatnak a negyedik nyitott piacok napjára ezen a hétvégén, hiszen szeptember 18-tól egészen 20-áig zajlik, tehát a nyitott piacok napja itt a fővárosban több helyszínen is. A rendezvény célja a helyi ízek és piacok hangulatának bemutatása, a látogatók friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat és pékárukat kóstolhatnak. Érdemes tehát felfedezni a különböző budapesti piacokat és élvezni a helyi termékeket, mindez itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok. Itt a slágeren pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan, Belinda Carlisle és a Circle in the Sand. Ezt folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig 7:30 lesz, vagy 8 órától pedig érkezik a Kóstolyt meg gasztroműsorom Autnál Zsófival és mai vendégével, hogy 8-szal is tartsanak velünk. Most pedig szétnézzünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. A mai nap folyamán eleinte mindenhol napsütési lesz a főszerep, de helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton eső, zápor, több helyen pedig előfordulhat. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk majd, délután a térségben 26 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat. A Lónyay utcáig a rendezvény miatt a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-e, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a és a 61-es, valamint a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as, M4-es metró igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bas csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak egész hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak, a napközben pedig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A mai nap folyamán 12:45-től 13:30-ig lezárják a Városligetben. Az Ikmihály utat a rendezvény miatt a 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Olaf-Falma sétány megállót. A mai nap folyamán 10:15-től egészen 19 óráig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Boráros tér és a

0: Szimari tér között. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Jó pianist, jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk legfrissebb része még hozzá Mautner Zsoffival és mai vendégével, úgyhogy kezdünk, már is tartsanak velünk, Steve Wonder és a Part Time Lover pedig jön az óra zárásaként, én Csáka Attila vagyok, jó reggelt!

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját, szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
5: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját, szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskötőjelcenter.hu-n.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Wow! A második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metro Dombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metro Dombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Szerintetek ufók vannak?
12: Fele-fele.
11: Tehát, hogy csak uf van?
12: Az mi?
11: Hát uf, a fele, a fó meg a másik fele.
12: Nem. Úgy ért, félig hiszek benne, félig nem.
13: Na, Ádi, mondta. Vannak ufók, vagy nincsenek?
12: Én is szerintem nincsenek. Vagy lehet, hogy vannak, csak még eddig nem láttuk őket.
13: Aha.
12: Talán az űrbe. A múlt...
11: De hát télapót se láttad még, ő meg mégis van.
12: De a tesóm az már látta.
11: Ja, bocsánat, akkor nektek van szemtanútok.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Bírált a Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége, újra felszentelték a Rákospalotai zsinagógát, csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató. Molnár Róbert vagyok.
15: Yeah.
14: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hét végi helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. Szigorú parkolási és megállási tilalmak lépnek életbe hét elején a 8. kerületben Józsefvárosban. A police.hu frissített útinformációs adatbázisa arra figyelmeztet, hogy hétfőn virradóra teljesen megváltozik a rend. Hétfőtől ugyanis tilos lesz megállni a Magyarok Nagyasszonya tér mindkét oldalán a gépjárművekkel. A korlátozás a Gál Mózes utca és a Bláti Otto utca közötti teljes útszakaszt érinti egy diplomáciai esemény miatt. A hatóságok nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy a szabálytalanul otthagyott járművek azonnal elszállítatják. Kérik a környéken lakó autósokat, hogy időben gondoskodjanak az alternatív parkolóhelyek megtalálásáról. A tilalom várhatóan a hét közepéig marad érvényben az érintett józsefvárosi területen. Rendkívül agresszív és kifinomult csalássorozatra hívja fel a fővárosi lakosok figyelmét a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A nemzetiútdíj.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját. Ma is napos, száraz időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
15: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat. A Lónyay utcáig a rendezvény miatt a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-e, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a és a 61-es, valamint a 61-B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as, M4-es metró igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a baszcsomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak egész hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a napközben pedig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A mai nap folyamán 12.45-től 13.30-ig lezárják a Városligetben. Az Ikmihály utat a rendezvény miatt a 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Olaffalma sétány megállót. A mai nap folyamán 10.15-től egészen 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 8 óra után pár perccel indul már is a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy kezdünk már is, tartsanak velünk ebben az órában is, és jönnek a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Gary Halvigal és az It's Raining Man szól elsőként, tartsanak velem. Sláger!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kóstoljuk meg gasztro műsorunkat hallgatják Maudner Zsófival és mai vendégével Beck Mártonnal.
1: Kóstoljuk meg Maudner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket. Ma is érdemes lesz egyébként ide kattintani, tudják, hogy a YouTube-on keresik a Sláger FM csatornáját. Én Maudner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg friss, ropogós beszélgetésekkel és epizódokkal a nyári szünet után. Hamon, tortilla, gazpacho, boquerones, chipirones. A spanyol konyha és a tapaszozás műfaja a magyar gasztro szcénában korábban érdekes módon nem volt igazán jelen, aztán jött egy srác, aki úgy gondolta, hogy ezen itt az idő változtatni, és 2013-ban minden különösebb vendéglátói tapasztalat nélkül gyakorlatilag az anyukájára alapozva megnyitotta a Padron tapaszozót a 8. kerületben a Horenszky utcában. Mai vendégem Beck Márton, Beck Marci, az említett Padron, és utána később további helyek, például az Architecto Pitpit és a Monokini Kantin alapítója és tulajdonosa. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, igen, jó reggelt, jó reggelt. Egy kicsit ugorjunk vissza rögtön az eredet történethez, mert azért ez a 2013-as Padron nyitás, azért ez egy szuper sztori, ugye ez anyukád története is, hogy akkor tulajdonképpen neki találtatok ki egy projektet, légy szíves, ezt azért oszd meg a hallgatókkal.
3: De 2013 az az év volt, amikor egyik részről csődbe ment a Marév, ami nekünk abban a szempontból volt életünk meghatározó történése, hogy az anyukám 25 éven keresztül volt légiutas kísérő a Marévnál, de az, hogy ez nekünk miért fontos, hogy abban az elkényeztetett helyzetben voltam, illetve voltunk az egész családunkkal, hogy tulajdonképpen abban az időszakban, amikor a repülés és egy úri huncutságnak tűnt legalábbis Magyarországról. Mi az anyukámnak köszönhetően, elsősorban az anyukámnak köszönhetően nagyon sok helyen voltunk, körbejártuk a világot, rengeteg helyen voltunk Spanyolországon belül és azon kívül is. És ezeknek az utazásoknak volt még egy másik sajátossága, ez pedig az apukámnak a története, és tulajdonképpen azért így ér össze a Padronba a szüleimnek a találkozása. Az apukám szociológus, olyan mediának a kutatási igazgatója, és a szociológus szemlélet az tulajdonképpen egészen fiatal a gyerekkorom óta benne van a mindennapjainkba. És hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mit jelent az utazásokra nézve? Jellemzően az első utunk a reptérről, a szállások átvétele után az mindig a piacra vezetett, mert az apámnak volt ez a gondolatisága, amit amúgy nem is artikulált ennyire direkt vagy ennyire explicit módon, de hogy így a legrövidebb út egy adott ország kultúrájának a megértéséhez mindig a piacokon keresztül vezet. És a piac az amúgy nem is feltételezett, én azt gondolom, hogy gyerekkoromban az evés, az soha nem volt ilyen nagyon központi dolog. Az összegyűlés, a család találkozása, ez mindig fontosabb volt, mint az étel maga, amit elfogyasztottunk. Volt egy tök magas fokú igényesség. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy én nem úgy nőttem fel, hogy az étel körüli rajongás, az étel körüli gondolkodás az a családom minden percét kitette volna. Viszont a piac maga, hogy milyen termékek vannak a piacon, azokat hogyan árulják, milyen arcok árulják, milyen arcok veszik meg, hogyan zajlik az emberek között a beszélgetés. Ugye eleve a piac az egy elképesztően komoly olvasztó tigely, a leggazdagabbak, a vendéglátós emberek és a vendéglátós emberek és a legszegényebb emberek is egyszerre találkoznak a kikötői macskákkal. Szóval ez valahogy úgy nagyon-nagyon-nagyon fiatal korom óta bennem volt. És egy másik ilyen fontos hozott dolog az van a környezetben való szocializálódással az apám és egy nagyon kedves barátja. Tulajdonképpen a fiatal gyerekkoromtól kezdve a késő kamaszkoromig egy visszatérő topik volt a beszélgetéseikben, hogy nyissunk egy kocsmát.
2: Ez folyamatosan már ott téma volt.
3: Ez egy durván visszatérő
2: elem
3: volt.
2: És egyébként miért nem nyitottak?
3: Nem tudom. Vannak ezek a dolgok, amikről az ember szerintem sokat beszél, és valószínűleg minél inkább felnőtt vagyok, annál inkább értem azt, hogy ez egyik részről az ember ilyenkor szerintem játszik a gondolattal, és a gondolattal való játszás az egy kísérlet is arra, hogy vajon szeretné-e vagy nem. Viszont a játékból a valóság a küszöbe az amúgy eléggé magasan van. És szerintem azért nem nyitottak, ugyanazért nem nyitottak, mint amiért én sem nyitottam magamtól, mert az a lépés, ami egy étterem megnyitásához szükséges, az egyik rész ugye anyagi kockázat, szakértelem felszedése és idő. És az idő, azt senki nem tudta volna belerakni. Apukám a mai napig űzi a szakmáját, anyukám, bár azt hiszem, hogy ezt már így utólag 10 pár év távlatából elmondhatjuk, hogy nem biztos, hogy szerette a Malévnak az utolsó pár évét, vagy a munkáját nem biztos, hogy annyira élvezte, talán ez így a pontosabb megfogalmazás, de soha nem tudta volna ott hagyni.
2: Ki volt alapvetően az igazi felbújtó?
3: Azt hiszem, hogy ezt a szerepet ezt örömmel magamra vállalom, és ezzel nem szeretném learatni a babírokat, mert azt hiszem, hogy a szüleimnek és a teljes családomnak, beleértve a húgomat is, a munkája az elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, hogy a Padron az legyen, ami. Azt hiszem, hogy a gyújtópontot, illetve a küszöbön való átlépést, vagy így, hogy így áttuszkolást így családilag abban. Nekem volt abban a szempontból kulcs szerepem, hogy én Hollandiában tanultam 2008-ban, és ott elvesztettem 500 eurót, az 500 euró elvesztése oda vezetett, hogy nem akartam a szüleimet pumpolni, úgyhogy ezt el sem mondtam nekik, és elmentem egy kínai konyhába, a kínai étterembe mosogatni, ahol 2008-ban 13 eurós órabérem azt éreztem, hogy az élet nyertese vagyok, és ott megtapasztaltam azt, hogy mit jelent egy konyha, egy nagy konyhai működés, mi a logisztika, hogyan épülnek fel a pályák, hogyan megy be, hogyan jön ki, mit jelent az, hogyha egy tányéron mindig ugyanaz a három tétel jön vissza, és azt nekem ki kell dobni. És ez egy ilyen tök érdekes gondolatmenetet indított el a fejembe, a tök érdekes gondolatmenetnek az lett a vége, hogy Farkas Gábor barátommal megcsináltuk az első éttermi koncepciónkat, Haris Eszter nevű barátommal, 2008-at írunk, szóval én már tudtam, hogy akarok valamit ezzel csinálni, és aki annyira idős, mint én, azt tudja, hogy ez volt az az időszak, amikor hirtelen Budapesten a Gordon Bleu feliratok mellett így elkezdtek megjelenni a normális éttermek, szóval volt egy ilyen nagy gasztronómiai kivirágzás. A nagy gasztronómiai kivirágzásban az, hogy mit lehet itt csinálni, ebben is a szüleimnek az inspirációja volt a fejembe. 2011-ben voltunk Vietnámban, és akkor ott abban biztos voltam, hogy az első főleves élményem után biztos voltam abban, hogy ez egy olyan termék, ami Magyarországon így világra szóló sztori lehetne. És amikor csődbe ment a Maléva, akkor én ezt az ötletet dobtam be a szüleimnek. Ehhez tök jól jött az, hogy a húgom kínai szakon végzett, akkor éppen is kulturális antropológiát tanult, és emiatt egy csomó ilyen távol-keleti barátja volt, és összehozott minket a Tao-val, aki a Szaónak az egyik alapítója, az unokatestvérem az éppen egy nagyon tehetséges fiatal szakácsráccal járt a Pónerádival, és akkor hirtelen ugye a húgomék megtalálták ezt az üzlethelyiséget, én nagyon a pozsonyi utat akartam, és tök okosak voltak abban, hogy erről lebeszéltek, és akkor hirtelen ott találtuk magunkat, hogy van egy üzlethelyiség, amit illetünk, így értjük, hogy főleves, dimszám, Tao-val beszélgetünk a beszállítókról, elkezdtünk próbafőzni Pónerádi a konyhában, tehát 2013-12 évvel ezelőtt.
2: Tökéletes, igen.
3: És aztán pedig, amit eljutottunk oda, hogy meglett az első főlevesünk, hogy hirtelen megjelent a Dang Mo, hogy egy kőbányai úti kínai piacon lehetett kapni főleves, meg a Bíró Lajosnál a Bogbisztróba, ez a kettő hely volt kb. Budapesten, és hirtelen megjelent a Dang Mo a városban. És aztán hirtelen megjelent a Fánki fő a városban, aztán hirtelen megjelent még egy Dang Mo a városba.
2: Tehát elkezdődött ez a fő őrület,
3: egy hónap. Tehát ez tényleg olyan volt, hogy itt...
2: Nem is emlékszem, pedig nagyjából én is akkor tájt kezdtem.
3: Hihetetlen sebességgel történt az egész, és gyakran jártam ki a Hány sárkány 4-6-8, sok sárkány piacra, és ismertem a Dang Mo-os arcokat, és oda mentem az anyukához, Mónihoz, és megkérdeztem, hogy figyelj, hány szakácsatok van. Azt mondta, hogy hát figyelj, 27, és amúgy pedig itt a közép-kelet-európai régiónak a vietnámi szárazanyag, meg zöldfűszer ellátásának a 60%-át mi intézzük, mert hogy Saigonból két hetente jön egy megpakolt dzsámból, és az nekünk jön, és mi ezt itt terítjük. És akkor ez egy olyan gondolat volt, hogy nem kell hozzá közgazdásznak lenni, hogy az ember leszűrje azt a következtetést.
2: Ezzel nehéz lesz versenyt tartani, igen.
3: Áll meg, hogy ide nem, ez nem egy kék óceán, ez igazából, ez már tele van, csak nem látszott még akkor, hogy te lesz. Tehát, hogy ez a piac be fog jönni, akkor ezt ők el fogják vinni az egészet.
0: Mindjárt folytatódik majd a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kóstoljuk meg gasztroműsorunkat hallgatják Maudner Zsófival és mai vendégével Beck Mártonnal.
1: Egy elbulizott este után mentem hazafelé, és tényleg egy ilyen nagyon szórakoztató felismerés, hogy ilyen tényleg létezik, amikor így felkapcsolódik a lámpa. Oké, akkor ez a vietnámi van, akkor mi az, ami működhet? Barcelona az egyik kedvenc városom, nagyon-nagyon sokat voltunk ott, ott az a padronpaprika, az egyik kedvenc ételem, nagyon sokat meg tudok belőle enni, nagyon sok minden benne van, amit a gasztronómiában szeretek, tehát az alapanyag, jó minőségű alapanyag, nagyon egyszerű elkészítés, és tulajdonképpen semmilyen túl csicsázás, hogy ezt elindultak a fapados járatok, nagyon sokan járnak Barcelonába, tehát ez a spanyol kultúra az már egy olyan dolog, ami a főlevest fel kell építeni, mint kategóriát. A spanyol életérzést azt nem kell felépíteni, ott egy valami nagyon necces, hogy ez a tapaszpározás, hogy itt közel van.
2: Magyarországon egyáltalán kulturálisan mindenki megvan a nagy tányér.
1: Meg a private space, igen, tehát ez a privát szféra, amikor nem lúgnak az arcodba, tehát ez lehet-e, hogy ebben volt egy ilyen kicsi, ilyen kísérletező, ilyen kultúrmisszió gondolatunk is, vagy gondolatom is, hogy ebben lehet, hogy ebben sok van, és akkor ehhez tartozott még hozzá, hogy a Haris Eszter barátomék akkor voltak én San Sebastián mellett a Martin Bereszteginél, és jöttek haza, és egy másik nagyon jó barátunk, akivel az apám folyamatosan álmodozott a saját kocsmájáról, ő meg ilyen havi vagy heti 80-100 tonna árut hozott be Spanyolországból, tehát a magyar paradicsom importnak az 5-8%-a az valahogy rajta keresztül történt, és akkor ez így hirtelen úgy összeállt, hogy van egy helyünk, van ez a padron koncepció, ami jól, így brandként is tök jól tud működni, mert így jól kommunikálja azt, hogy egyszerű, de mégis nagyon autentikus, és közben meg az is benne van, hogy nem ígérünk túl, tehát hogy egy olajban sült paprika nagyszemű sóval
2: sem kell fájdálni. De akkor, amikor ez volt 2013-ban Magyarországon, hányan tudták, hogy mi az a padron?
1: Kevesen. Tehát szerintem, hogyha ez a Budapest, mondjuk 2 millió ember, 1%. És akkor sokat mondok. Igen. Tehát ez valószínűleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűk réteg volt. Viszont aki tudta, az nagyon tudta. És amikor ez itt összeállt, az, hogy van beszállítunk, az esztelik, akkor jöttek az, ők segítették összerakni az étlapot, a konyhának a kialakítását, és semmi tapasztalatunk nem volt. Mindenki, anyukámat leszámítva, mindenkinek ez volt, vagy mindenkinek egy másodállása volt ez. És úgy ugrottunk az egészbe fejest, hogy egy akkori Dining Guy Street Food Show nevű dolgon voltunk, a Hold utcában. Ez
2: volt egy ilyen, emlékszem,
1: utolsó Hold utcai Dining Guide-os Street Food Show volt, azt hiszem, és a nyitás előtt 2 héttel valamit kitelepültünk, ami azért volt nagyon vicces, mert hát olyan nyeretlen 2 évesek nyugalmával. Nem dugtuk be előző este a hűtőt, és akkor ilyen pacal, nem tudod, hogy hova tesszük, nincsen lehűlve. Szétesett az aliólia az utolsó fél órában, valamit kellett vele csinálni, mert nem is emlékszem,
2: és
1: hogy
2: és akkor
1: azt
2: ez a madridi pacal, ami azóta utána ilyen kultikussá lett, meg ugye ikonikus fogás, az tulajdonképpen ott debütált.
1: Ez ott debütált, igen. Így van.
2: És pontosan. Megörültek tőle a népek.
1: Pontosan. Úgyhogy akkor azért a pacal szeretet is szerintem egy...
2: Az még gyerekcipőben járt, vagy maradt, hát ugye van a klasszikus magyar pacal világában, de hogy ez akkor még sehol nem járt.
1: Sehol. Abszolút. És ez arra a kérdésedre, hogy mi hányan ismerhették a padront, és hogy miért, hol láttuk azt, hogy ez nagyon visszaigazol, vagy jó a koncepció, és ez visszaigazolódott. Első nap nem is volt padronunk, mert csütörtökön indult, és péntek este jött meg a kamion. Péntek este végre megjött a kamion, bevitte padron nevű étterem padron paprika nélkül. Igen. Szóval nem volt egy szerencsés indulás. Pénteken megjött, kitettük a ládákat, és egyszer csak, tehát ott azért azok a gasztrocelebritások, akiket odáig így, mert nagyon szimatoltam, de nagyon távolról láttam, egyszer csak így a Cvak Sanyi így beugrott, van padron, Jézusom!
2: De már oda, az akkor már nyitva van az üzlet?
1: Ez még a Hold utca.
2: Még a pop-up. Igen.
1: És akkor az ott így, na, hogyha ezek az emberek, akiket amúgy én kommunikációs tanácsadóként azt már felfogtam, mert a pályám elején voltam, de azt már értettem, hogy a Word of Mouth-nál is a influencerek előtti időszakban az influencereknél nincsen fontosabb, mert hogyha ez a csávó bírja azt, amit csinálunk, akkor el fogja mondani az amúgy a gasztronómia iránt nagyon érdeklődő barátainak, akik majd elmondják a barátaiknak, és akkor ebből az egészből majd amúgy lesz egy tök jól targetálható célcsoport. Szóval ott azonnal kapcsolt, vagy vissza lett ez igazolva a fejünkbe, hogy ez egy tök jó irány.
2: Kell és akkor ehhez pont kapcsolódva, hogy mondod, targetálunk meg mindent. Szóval, hogy ebben az időszakban egyébként a te kommunikációs szakértelmed, nem tudom, az apukádnak is végül is valamelyes, mégiscsak a kutatásokhoz kapcsolódó készségei, szóval, hogy azért ez egy ilyen tudományosan megtervezett marketing terve, branding terve, tehát így mentetek neki, vagy azért egy ilyen érzésből?
1: Teljesen érzésből. érzésből.
2: Teljesen érzésből?
1: Hát úgy, nem teljesen érzésből. Volt egy identitásunk, és ezt az identitást, tehát egy márka személyiségünk, ezt a márka személyiséget, ezt viszonylag pontosan összeraktuk, hogy mi a mi eredet történetünk, hogy honnan, hogyan, hogy ez egy családi történet, hogy madre és padre lesz majd bent sokat, és anyukám az, aki igazából sajátjaként kezelve a helyet, a közös utazásainkból inspirálódva azokat a recepteket, nem lemásolva, hanem saját nyelvünkre, saját szájízünkre szabva, mutatjuk meg azt, hogy mi mit szeretünk a spanyol vendéglátásban. Ebben volt egy, erről volt egy egyoldalas dokumentumunk, de ez az egyoldalas dokumentum igazából inkább ahhoz kellett, hogy köztünk legyen meg az a teljes egyetértés, hogy mit szeretnénk csinálni, és amúgy ez az egyoldalas dokumentum, ez arra is szuper volt, hogy ezt a belső építész cégnek is oda tudtuk adni, ezt a konyhán, minden, sehol nem dolgoztak profi arcok, kivéve az építkezésen és a konyhában. A konyhába is ezt be tudtuk vinni, bármikor jöttek új emberek,
2: ez
1: akkor ez egy brief. De
2: és
1: volt.
2: Jó, várjál, akkor még azért még oda térjünk azért arra az apróságra, hogy akkor anyukádat hogy sikerült ugye berángatni abba, hogy akkor mostantól kezdve ő madre, és ő főz, és ő a háziasszony egyébként a helynek.
1: Vagy,
2: hogy
1: ő a főz, de a lelke.
2: Tehát, hogy ez
1: a motorja.
2: Ő helye lesz tulajdonképpen, igen. Tehát hogy zajlott ez a családi beszélgetés?
1: Ez egy nagyon veszélyes kísérletnek. Nagy tétű, nem is veszélyes, ez egy nagy tétű kísérlet volt. Tehát a Malév csődje után anyukám elment irodába dolgozni, és közgázt végzett. Miután a Volánbusznál dolgozott a közgáz elvégzése után fél évig, akkor közölte, hogy ő stewardess lesz, akkor már össze voltak házasodva az apámmal, az apám akkor közölte, hogy akkor ő elválik, ami 82-3. Tehát értem, hogy ez a klasszikus családmodell, amit akkor ismertek az emberek, ott ez egy sokként hatott, hogy milyen hetente négy napot nem leszel itt. És ez gyerekünk, ki fog annak fűzni? Én. Szóval értem, hogy ez miért okozott traumát az első pillanatban, de aztán szerencsére ezen túllendültek, és ez a lépés azért történt meg, mert az anyukám elég gyorsan rájött arra, hogy ő nem egy irodai ember. És amikor 25 évvel később visszament az irodai környezetbe, meg közben lett az internet, meg egy csomó minden. Igen. Akkor fél évig végtelenül sokat tett azért, hogy ezt el tudja fogadni, de hogy azért az látszott rajta, hogy, ez a munka ez nem neki való, ő nem ez de az
2: magyarul
1: ember.
2: Magyarul iszonyat boldog volt, ő és tapsolt neki, hogy akkor egy ilyen sokkal lazább, meg emberekkel való kommunikáció
1: ez
2: lesz.
1: Sokkal közelebb áll, azt hiszem, az ő lelkihez, az ő személyiségéhez, az, hogy direkt módon foglalkozik emberekkel, és közben azért nyilván a stewardességnél, mivel ő chief purser volt, ami azt jelenti, hogy a vezetőlégi utas kísérő, szóval hogy az emberek irányításában is volt tapasztalata, nehéz helyzetek, meg ott problémás utas, problémás vendég. Szóval, hogy ott nagyon sok áthallás van a különböző szituációk között, úgyhogy ez nem egy teljesen új szerep volt neki. Az újdonság az a vállalkozói létben volt, és a vállalkozói lét az szerintem egy elképesztően veszélyes terep, tehát ott az ember a saját bőrét viszi egyik részről a vására, a másik részről pont emiatt nagyon könnyen válik a saját
2: rabszolgájává.
1: Köszönöm. És ez abszolút látszott rajtunk, tehát hogy a padron nyitásánál mi hétfőtől szombatig, déltől 11-ig voltunk nyitva, és kellett egy év, ameddig az anyukám nem volt, tehát amikor már harmadik hónapja voltunk nyitva, és voltak tök nagy felfutások, tehát nyilván egy vendégkör, ameddig beáll, az ilyen színuszgörbeszerű ugrálás, és az anyukám nem volt hajlandó takarítóban gondolkozni, mert hogy majd ő takarít, és
2: mindentől
1: megcsinálja, és fogyott, nem tudom, 5 kilót, és akkor volt ez a pont, hogy így muti, tehát hogy ez így, ezen változtatni kell. És ez volt szerintem igazából a nagyon nehéz lépés neki is, hogy megértse azt, hogy az a kockázat, vagy megértsük közösen azt, hogy az a kockázat, amit ilyen kiadásokba teszünk, az igazából tulajdonképpen az üzletnek, azt a nagyon divatos szót fogom használni, az üzletnek a longevity-ével fog összefüggeni, és ugyanez igaz arra is, hogy...
2: Mennyire fenntartható hosszú távon, igen, mondjuk az adott vállalkozás.
1: Igen, köszönöm.
0: Mindjárt folytatódik majd a gasztromisorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai nap folyamán eleinte mindenhol napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton eső zápor, több helyen pedig előfordulhat. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk majd, délután a térségben 26 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat. A Lónyay utcáig a rendezvény miatt a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-e, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a és a 61-es, valamint a 61-B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as, M4-es metró igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bas csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak egész hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak, a napközben pedig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A mai nap folyamán 12.45-től 13 óra 30-ig lezárják a Városligetben. Az Ik Mihály utat a rendezvény miatt a 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Olaf Palma sétány megállót. A mai nap folyamán 10 óra 15-től egészen 19 óráig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kóstoljuk meg gasztroműsorunkat hallgatják Maudner Zsófival és mai vendégével Beck Mártonnal.
1: Tapaszozzunk egy kicsit. Így. Szóval, hogy a tapaszozás kultúrája az tulajdonképpen miért volt előttetek ennyire alulreprezentált a budapesti gasztroszcénában, ami azért elég színes és elég sok minden jelen volt, de mégis valahogy ti hoztátok meg ennek a szeretetét, meg a jelenlétét. Szóval, hogy mi az oka annak, hogy ez a kicsi adag, meg a falatozás, meg a csipegetés, vagy miért nem volt ez itthon annyira elterjedt?
2: Szerintem ez a megosztós koncepció, az, tehát az,

0: hogy az ételeket nem úgy rendeljük, hogy előétel, leves, főétel, desszert, és akkor nem tudom, ebből a négyesből mondjuk 2-3-at kiszúr magának az ember, és nagy adagokat raknak le nagy tányéron elé, szóval ebből idő volt szerintem kilépni. A világlátottság, tehát az, hogy tényleg az utazás demokratizálódott, abban szerintem elképesztően nagy szerepe van annak, ami amúgy történik Budapesten, és ez a teljesen levéve a globalizáció szóról az összes jelentéstartamat, ezt az egyet lesz, amit ez szerintem egy tök érdekes, nem megfigyelhető jelenség, hogy a nyitottság, az utazáshoz való hozzáféréssel, a más országok konyhája iránti nyitottság az nagyon-nagyon-nagyon durván megnő, és nem csak a nyitottság nő meg, hanem a hozzáférés is. És akkor ebben szerintem ugye ez a magyar gasztróbúm 2008-tól indulva, ez az én picit homályosabb emlékeim alapján azért a fine diningból nőtte ki magát, és a fine dining húzta magával azt a kísérőiparágat, amit valami mi a street foodnak neveztek. Szóval ez így egyszerre kezdett el egy csomó területen megjelenni, és ebben a tapasz az egy volt. Nem volt szerintem elég egzotikus ahhoz, hogy erre nagy pénzt tegyenek az emberek, hogy ebbe az irányba érdemes elindulni, mert nyilván, amikor egy új terület elkezd megjelenni, akkor ott az extremitások azok, amik nagyon vonzóvá tudnak válni az embereknek.
1: Az, hogy egyébként kvázi érthető alapanyagokkal, nem tudom, sonka, amiben nyilván ugye mindenféle paletta van, de hogy mégiscsak egy sonka azt érti meg, hogy nem tudom, adott esetben pláne egy pacal vagy egy véres hurka, ami szintén azért újdonság volt, hogy akkor az ilyen formám, szóval hogy az túl ismert, és szerintem akkor azért nem úgy éljük meg, hogy akkor az egy ilyen valami és egzotikus, és
0: én
1: akkor egy
0: gondolom. Én ezt gondolom. Azt hiszem, hogy ennek nyilván ez multifaktor, tehát nagyon sok tényező vezethetett oda, hogy ez mondjuk egy kevésbé izgalmas gasztronómiai terület volt üzleti szemmel, mert hogy a magyar és a spanyol konyhában, igen, az, amit mondasz, szerintem ez egy elképesztően fontos dolog, tehát kettő konyha van az, amire a spanyol, vagy amivel a spanyol nagyon jól rezonál, két típusú, és abból az egyik az bátran merem állítani, hogy ez a magyar, tehát hogy a paprika por iránti ámulat és rajongás, az nagyon erősen összeköt minket, a disznóhús iránti rajongás, tehát még egy ilyen disznószabáló népet, mint a magyar, a spanyol, és ez a fülétől a farkáig,
1: tehát belsőségek, nem minden hurka, kolbász, gyakorlatilag egy az egyben szinte ugyanolyan, mint
0: abszolút. És a fűszerezések mások, talán azt merem mondani, hogy így a egy-kettőt Magyarországon nagyon nehéz olyan kolbászt találni, mondjuk, amiben nincsen ín. A spanyolok ezt ugye nagyon szépen kivezették a magasabb fokozatú tömegtermékeikből is, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ismerős alapanyag van. És ez az ismerősség, ez talán abban az időben kevésbé volt, hogy ez nem előnyként, hanem inkább hátrányként jelent meg. Pluszban szerintem a spanyol konyhával kapcsolatos asszociáció, azok nagyon-nagyon-nagyon félrevittek. Tehát ez a sangria paella vonal, és a paella, tehát hogy nekem 20 évet kellett várnom az életemben az első paellámtól odáig, hogy egyek egy olyan paellát, amit...
1: Ami jó. Egyszer eszel szívesen.
0: Szóval nagyon szerintem be volt rakva egy olyan kalapba is ez az egész, hogy megvoltak ezek a signature, vagy ez ilyen flagship ételek, és akkor arról azt gondolták, hogy a spanyol konyha az ez, miközben a spanyol konyha az én értelmezésemben talán az egyik leginkluzívabb konyha az egész világon.
1: Rengeteg történelmi esemény miatt tudja, az tényleg, hát ott is mindenféle hatás érte meg egy nagy olvasztó tégely. Egy picit jó is, hogy ezt mondod, mert a regionalitásáról akartalak kérdezni, hogy egy kicsit meséld el a hallgatóknak, hogy ott mondjuk egy ilyen tapas bár, ami alapjáraton inkább egy ilyen csipegetés és az italhoz kötődik, és egy ilyen bar hopping, tehát kocsmáról kocsmára, ugye akkor nem az van, hogy beülnek és egész este egy tapas bárban vannak, hanem akkor vonulnak és mindenhol egy ital, egy tapasz, egy ital, egy tapasz. Tehát ez regionálisan Spanyolországban mennyire tér el, mennyire más egy tapasz kultúra mondjuk Valenciában, ahol ugye éppen most voltál nyáron, és mondjuk mit tudom én, Andalúziában, ahonnan meg az egész műfaj származik, vagy Baszkföldön, ahol megint egy másfajta kultuszt élvez. Tehát hogy mik ott a különbségek, és ebből itthon mit tudtok ti megmutatni?
0: Amikor nyitottuk a padront, akkor egy Barcelonában sokat élt újságíró ismerősöm értekezett arról, hogy őt az Olimpia környékén éltek, azt hiszem 92, ha jól emlékszem, és hogy abszolút nem voltak tapaszok. A tapaszozás az nem volt az életnek úgy a szerves része, ahogy most ezt így elképzeljük. És ebből a nem tudományos alapú kutató munkám alapján azt látom, hogy a baszkoknál és az Baszkföldön és Andalúziában volt egy ilyen természetes kinövése ennek a fajta kis tányér, megosztós koncepció, egy-egy falat itt, egy-egy falat ott, a nagyon szórakoztató látható, ez csak most jutott eszembe, vagy most fogalmazódott meg bennem, hogy van ez a pincsó nevű kifejezés, ami mind a kettő helyen létezik. Baszkföldön ez a vékony szelet kenyérre, tehát valami elképesztően ízes feltét, ez egész San Sebastiánnak és Baszkföldnek tulajdonképpen az egyik ilyen leghíresebb ételtípus, amíg az andaluzoknál ez a pincsók azok nyársak, nyársat jelentenek, és azok is apró falatok. Na, de lényeg, hogy ezen a kettő területen nőtt is szerintem önmagától ez a műfaj, és aztán pedig valahogy a spanyol gazdaság fellendülésével és a spanyol turizmus fellendülésével és a turizmus alatt a belföldi turizmust is értem, ez egy ilyen országkódító útra ment, és hirtelen megjelentek mindenhol a tapaszbárok. Nagy valószínűséggel amúgy ennek is van gazdasági, meg természeti oka is, és akkor ebből lett egy olyan, hogy így bum, mindenhol vannak tapaszbárok, mert Madridtól elkezdve Galícián át, Andalúziáig, Baszkföldig, Valenciáig, és minden egyes hely elkezdte kialakítani azokat a sajátosságokat, amik az adott régiónak, a tapaszbár kultúrájának a gerincét képezik. Tehát ebben van egy ilyen tök nagy identitásfejlesztés, vagy identitásérzés is. És Baszkföldön ezek az én nagyon-nagyon, ezek nyilván leegyszerűsítések, de hogyha tipikus dolgokat kell mondani, ami a, még egyszer mondom, a leegyszerűsítés maga, de mégis egy jó iránymutató, akkor a pincsó kultúra és a szájde szidra kultúra az, ami szerintem a legmeghatározóbb. Apró kanapék, sült kolbász, sajtal, ezzel, azzal, amazzal, hogy az ember nehezen tud ezzel Magyarországról mit kezdeni, mert nehéz elmesélni azt, hogy egy darab kenyéretet feltét, vagy egy darab kenyéretet.
1: Mini szendvics, gyakorlatilag mini szendvics, az így ennek neveznénk pont, szerintem, igen, nem? Igen, tehát Magyarországon igen, azt mondanánk, igen, hogy ez egy mini szendvics.
0: És ennek van is egy nosztalgikus dolga. Itt van csak, hogy itt a francia salátát teszünk rá, meg tojásrémet, meg nem tudom mit. Na hát itt nem. Tehát, hogy itt ennek tényleg van egy a Michelin színvonalú vagy éttermekig felnyúló megtestesülése, míg mondjuk Andalúziában ezek a tényleg 45 fokra optimalizált Marokkó közelségét már abszolút érzett, tehát ott a morhódításnak az út, ami ahogy az építészetben is megjelenik, ugyanez jelenik meg a gasztronómiában, a tényleg ez a levantei konyhának egy ilyen egészen más ízvilága, egészen más fűszerek jelennek meg, és sokkal közelebb van tényleg a morkonyához, mint a klasszikus spanyolhoz. Még a madridi vonal az, mint a birodalomnak a központja, egy ilyen igazi klasszikus olvasztótégely, és az olvasztótégely alatt itt azt értem, hogy nem csak a Spanyolországon belüli különböző tapaszbár kultúrák jelennek meg, hanem ugyanebben a koncepcióban ott van a perui vonal is, sőt ott van a nikkei vonal is, ami ez a perui japán konyhának a találkozása, ami már tényleg annyira extrém, hogy nagyon messzire kell utazni, hogy az ember ezt igazán magas minőségben meg tudja tapasztalni. De Madridban ez is ott van.
2: Mindjárt folytatódik majd a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kóstoljuk meg gasztroműsorunkat hallgatják Maudner Zsófival és mai vendégével Beck Mártonnal.
1: Mi lett a budapesti tapaszt bároknak a saját identitása? Most egy picit akkor ugorjunk is egyébként a padronból, mert ezt azért mindjárt elmeséled, hogy akkor a kis családi vendéglőből hogy lett mégiscsak pár éven belül egy éttermi, hát nem birodalom, de mondjuk több
2: testvér család.
1: Igen, hiszen megnyitottátok ugye az Architektor Pit éttermet, ugye ott a múzeum mellett, ami egy gyönyörű, hát buja kert és hatalmas egyébként nagyon nagy méretű is az étterem, és csapolt vermut van, tehát fantasztikus, és nagyon szeretem, szóval akkor kicsit akkor ugorjunk át a Pitpitbe, ami a második helyetek, hogy ott ennek a műfajnak akkor mi lett az identitása, ott, ahogy valahogy megpróbáljátok

0: Ugye a padronnak meg az értéke ajánlata az nem szokott lenni. A padron az egy családias tapasztára, a kényelmetlen ülsz egymás mellett, anyukám veszi fel a telefont, hogyha foglalsz, és tényleg alapvetően klasszikus spanyol fogásokkal találkozol, egy nagy, vagy olyan dolog van, ami eltér a klasszikusságtól, az a belsőségekkel való kísérletezés, az a padronnak már a sajátja.
1: Jó, hát a madridi pacal kötelező, azt mondjuk madridi. El azért, hogy aki szereti a pacalt, és a tapaszt feltétlenül, ugye az azonnal rohanjon, mert az egy ilyen séf zarándok útnak ez lett azért, hogy a célt mondja.
0: És akkor emellett megjelent az agy belül, megjelenik a nyelv, megjelenik a vére, néha megjelenik a véres húzgába tölt. Tinta, szóval tényleg vannak ilyen bizarr, de nagyon-nagyon egyszerűen finom a belsőségek területén, és akkor ehhez képest mindig visszautalok a beszélgetésünk elejére, hogy 2008-ban az első étterem kérdőt csináltam, ez egy tartozatban volt, akivel azóta is folyamatosan rajzolgattunk, és akik kitek a nyitásán állt, azt megértettük együtt a bukáimékkal, hogy ez klassz, de ez egy 80 fős étterem, egy óriási kerttel, egy 30 fős staffal, amit fel kell építeni, szóval, hogy ez már túlmutat azon a kapacitáson és azon a vízforgó képességen, amivel rendelkezünk, úgyhogy ide be kell hozni valakit, így lett a Gábor, a barátomból a közös tulajdonostársunk, és az rengeteget, hogy ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy kipróbált barátságról, és kipróbált azt a partnerről volt, szóval mert rengeteg utaztunk vele is Magyarországba, értettük azt, hogy az ő kedvenceik, ő értette, hogy a mi kedvenceink, értettük, hogy ezeket mind a ketten szeretjük, tehát hogy meg a közös gasztronómiai nyelv az megvolt, és tulajdonképpen a Pit az ennek lett a úgy a szárba szökkenése, hogy azt mondtuk, hogy tulajdonképpen itt azt szeretnénk csinálni, hogy a kedvenc spanyol éttermeink, nek a kedvenc fogásait szeretnénk ide úgy elhozni, hogy ez tényleg ne egy másolás legyen, hanem sokkal inkább úgy a saját ízlésünkre formálás, hogy közben azért meg is jelöljük bizonyosan azokat a krediteket, hogy honnan is jött ez az inspiráció. És ezt egy csomó helyen elkezdtük látni amúgy Spanyolországban, tehát nyilván miután az ember elkezd valamit, hogy tudatosodik benne, hogy mit szeretne, és amilyen sokkal érzékenyebb lesz ennek az észlelésére is. Nem tudom, van egy Casamántéke nevű hely Cádizban, fantasztikus, egy Torreadornak a fantasztikus kocsmája, neki van egy Chicharrón nevű étele, ami egy ideg tokaszalonna nagyon vékony szeletekre vágva, citruséjjel, nagyszemű sóval. Na most a Casamántéke Chicharrónja, az szerintem egy 8 helyen tűnt fel ilyen különböző gasztrokalandozásainkban az étlapon, mindenhol bereferálva, hogy ez innen van. És akkor amikor ezt elkezdtük pörgetni, akkor rájöttünk arra, hogy igazából tulajdonképpen mi össze tudunk rakni egy étlapot a kedvenc éttermeink kedvenc ételeiből. Ezt elvittük odáig, hogy az elején ezeket még nagyon jelöltük is, és csináltunk egy csomó térképet, ami kvázi ezen éttermek előtti is. Meg ezek útajánlók is, tehát mindig, amikor mennek az emberek Spanyolországba, jellemzően meg szokták kérdezni tőlünk, hogy hova érdemes menni. Ezek útajánlók is, és tisztelgés is a kedvenc éttermeink előtt, de ez túlságosan nagy merevséget adott amúgy az étlapnak. Kimentünk az akkori staffunkkal, a konyhafőnökünkkel, mindenkivel, végigjöttük Madridot, Barcelonát, tök jó élmény volt, viszont nem tudtunk, ez a statikusság, ez nem biztosította a szezonalitást, nem biztosította azt, hogy ennek az egésznek legyen egy folyamatos megújulása. Úgyhogy azóta ez egy ilyen folyamatos diskurzus a konyhai csapattal, hogy azért tartsuk meg ezeket a gyökereket, hozzák be ők is a saját élményeiket, és lépjünk ki a spanyol, szűken értelmezett spanyol gasztrokörből, és menjünk el egészen a volt gyarmati területekig, és onnan inspirálódva, és akkor ide tényleg visszahozom ugyanúgy a Nikkei konyhát, amit nem bátorkodnék felvenni a versenyt egy rendes jó Nikkei helyjel, de mondjuk azok a szevicsék, amik ott vannak, az a játékosság, ami ahogy a nyers halat kezelik, és mi egyféle szevicsét ismertünk, és aztán kiderült, hogy van 60 ezer féle, vagy akár Argentináig elmenni, és tiradító, szóval, hogy ami szintén egy nyers halnak, a nyers lazacnak az egészen különleges marinátumban elkészített változata, szóval, hogy ezeket is hozzuk be nyugodtan, és ezzel egy eléggé nagy játszóteret adtunk
1: Jó, azért az gyorsan, mielőtt megijednek a hallgatók, hogy akkor ez túl kreatív, meg nem tudom, túl különleges, és hogyha tapaszozni akarnak menni, akkor mennek inkább a padron, hogy azért azt én elmondom, hogy ez abszolút úgy külsőre is, meg étlapra is, minden ugye minden klasszikus dolog is megtalálható, abszolút. Tehát tud úgy is rendelni valaki, abszolút. Hogy tényleg csak csipeget, meg a marinált olajbogyótól kezdve a tortilla, mindenféle van, de valóban ugye egy csomó olyan kreatív fogás kis adagban megtalálható, ami egyébként nagyon játékossá, meg nagyon változatossá teszi az étlapot, pont nemrég voltam nálatok, és ez szuper, tehát hogy nagyon tetszett nekünk tényleg mi is ugye családilag voltunk. És hát egyébként van egy harmadik projektetek, de az majd egy külön adás lesz, mert közben lejárt sajnos a beszélgetés időnk, pedig rengeteget tudtunk volna még beszélgetni, ugye a Monokini Kantin, ami pedig hát nem spanyol és nem tapas, small plate, egy szuper kreatív, mindenféle kulturális hatás, ott egy fantasztikus séf keze alatt ott életre kell, úgyhogy ezt majd külön lehet, hogy majd meghívjuk őt, Ádámot is, és akkor külön erre fogunk egy beszélgetést tartani, úgyhogy rengeteg mindent kérdeztem volna meg, de sajnos lejárt az adásidőnk, de nagyon köszönöm, és hát bátorítok mindenkit arra, hogy Marciékhoz akkor vagy a Padronba, vagy az Architecto Pitpitbe látogasson el, egy kicsit úgy engedje bele magát ebbe a tapaszozás kultúrába, kicsit lazábban, nagyon laza ez az egész műfaj. És abszolút. Akkor még nem is beszéltünk az italokról, ugye, mert hogy ott minden, de például a vermuteriáról, meg a csapolt vermutról, szóval itt az, ami azért ennek a tapaszozásnak nagyon-nagyon fontos eleme, de lényeg az, hogy tényleg ez egy nagyon laza, játékos műfaj, egyáltalán nem kell rákészülni, egyáltalán nem kell, nem tudom, hozzá se kiöltözni, se pontosan különösebben gondolkodni, hanem tényleg lehet sodródni ezzel a jó mediterrán életérzéssel, meg a tapaszokkal, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, én nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy látogassanak el akár a Padronba, akár az Architecto Pitpitbe, akár a Monokini Kantinba, az a Varsányi Irén utcában van Budán, és az egy kreatív más műfaj, majd akkor külön arra szánunk egy adást, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmüket, köszi Marci, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én pedig várom önöket jövő vasárnap is.
2: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Mautner Zsófival és mai vendégével Beck Mártonnal. A műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfa kulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek, közzétették a dízel támogatás részletszabályait. A hétvégére teljesen lezárták a Szabadsághidat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárd polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában azt mondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna, a bölcsödéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkezésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. A hétvége idejére teljesen lezárták a Szabadsághidat a megszokott gépjármű forgalom elől a fővárosban. A bkk.hu közúti tájékoztatása szerint a híd mellett a Kálvin tér egy részét, a Főbámteret és a Vámház körutat is teljes egészében átadták a gyalogosoknak. A korlátozások miatt a kiskörúti villamosok helyett a sűrűbben közlekedő metróvonalakat érdemes választani. Az autócsok a belváros elkerülésére a budai és pesti alsórakpartot, illetve a szomszédos hidakat használhatják. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járók előtt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járók előtt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Ma mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felül egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26-30 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
13: Vezessenek óvatosan, a H9-es séfért pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Köves úton, a Mezsgye utca és az Újtelep között egy rövidebb szakaszon, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szőrliget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett, a 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppegy utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződését vízvezeték javítása miatt. Szintén a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósába terelik a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáki Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtti pihenés mellé. Benzin Boom slágerével indul már is az óra, ez most nálunk a Mystical Magical, tartsanak velem!
15: My name is Benzin Boom.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és egy szuper program erre a hétvégére, hiszen zajlik a kulturális örökség napjai Budapest több helyszínen is. A program célja, hogy bemutassa az épített örökség fontosságát, az esemény keretében különleges épületek és helyszínek nyílnak meg a látogatók előtt, úgyhogy ismerjék meg a kulturális értékeket és azok megőrzésének jelentőségét, mindezt át itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok. Alex Foran slágere, ez már is a Fever Dream, pedig szól itt a Sláger hétvégében, a vasárnap délelőtti pihenés mellé. Jó reggelt!
1: Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 26-án pedig irány a Magyar Vasút Történeti Park, hiszen töltsenek velünk egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba és éljék át velünk a Sláger Piknik hangulatát. Mindez tehát majd jövő hét hétvégén, egészen pontosan szombaton, a regisztráció és minden további információ pedig a weboldalunkon, a slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásunkban megtalálható. Itt a Slágeren pedig már is szétnézzük az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót az időjárásról is. A mai nap folyamán eleinte mindenhol napsütési lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erő teljesebben megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton eső zápor, több helyen pedig előfordulhat. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk majd, 15 fokot mérhetünk majd, délután a térségben 26 és 30 fok között alakulnak a maximumok.

0: oldalán a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Itt is csak fokozott figyelemmel vezessenek. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződését a vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyú utca megállót Újpest központ felé. Továbbá a H9-es sífejet pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. 06 30 30 39 5 8 pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek! Nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. A legkiválóbb slágerek közül válogatok a következő órában is. Jön most nálunk a Daft Punk az órazárásra, ez a Get Lucky, én Csák Attila vagyok, jó reggelt!

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
12: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a Pólus kötőjel center.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Válaszolt a miniszterelnök a tüntetőknek, megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki kórházban, megújul a Margit sziget ikonikus zenélő szökőkútja, a Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki utcai kórházban, írta Velkei György László, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Vége azoknak az időknek az Uzsoki utcai kórházban, amikor néhányan elsők voltak az egyenlők között. Vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki, írta a kormánypárti képviselő. Velkei György László Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be a kórházat. Egyetértettek abban, hogy egyszerre két dolgot kell rendbe tenni, javítani kell a kórház működési körülményeit, és le kell zárni a korábbi időszak problémáit. Látványosan megújult és sokkal átláthatóbbá vált az utastájékoztatás az észak-pesti régió egyik legfontosabb csomópontjában. A BKK hivatalos oldala szerint Újpest városkapu metróállomás környezetében vadonatúj információs táblákat helyeztek ki a szakemberek. Az új, egységes megállóhelyi kódolás teljes mértékben illeszkedik a MÁV csoport már meglévő számozási struktúrájához. A fejlesztés elsődleges célja, hogy a vonattal és távolsági busszal érkezők gyorsabban megtalálják a csatlakozásokat. Elnémul és egy átfogó rekonstrukció keretében teljesen megújul a Margit-sziget ikonikus zenélő szökőkútja. A főpolgármesteri hivatal sajtóosztályának tájékoztatása alapján a főváros egyik legnépszerűbb látványossága már csak szeptember végéig működik. Ezt követően veszi kezdetét a nagyszabású gépészeti felújítás, amely biztosítja a kút hosszú távú biztonságos üzemeltetését. Addig viszont még a megszokott lenyűgöző zenei repertoárral és esti fényprogramokkal várja a látogatókat. Cica Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macska Világ alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár közösségi házban várják azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. Ma is napos, száraz időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi észak-keleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Holnap a napos idő mellett felhő átvonulásokra számíthatunk.
14: Vezessenek óvatosan, a H9-es sífért pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Köves úton, a Mezsgye utca és az Újtelep között egy rövidebb szakaszon, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szőrliget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett, a 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppegy utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését vízvezeték javítása miatt. Szintén a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósába terelik a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a Szervíz úton lehet közlekedni. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csák Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtti pihenés mellé. Nyitva már is nálunk elsőként Rihanna és Calvin Harris közöse. Ez most a We Found Love, tartsanak velem!

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ez a Sláger FM, jó hétvégét! Nagy változás jön a budapesti közlekedésben, hiszen hétfőtől lezárás lesz az Erzsébet hídnál. Szeptember 21-től forgalmi korlátozásokra kell készülni az Erzsébet híd budai lehajtóin, a Rudas gyógyfürdő felé vezető ágát teljesen lezárják. Az Attila út felé pedig egy sávon halad majd a forgalom, az érintett közösségi közlekedési járatok pedig terelve közlekednek. A munkálatok várhatóan majd november 15-ig tartanak, egy októberi éjszakára pedig az Attila út felé vezető lehajtót is teljesen lezárják majd. A Szent Gellért tér irányába tartó közúti forgalom, valamint a közösségi közlekedési járatok az Erzsébet hídra az Attila út felé lehajtva tudnak kerülni a Szarvas tér, Krisztina körút, Szent Gellért rakpart útvonalon. A terelt útvonalon közlekedő 7-es, 107-es, 907-es, valamint az éjszakai autóbuszok is megállnak a Döbrentei téren, az 5-ös autóbusz megállójában is, a Rudas gyógyfürdőnél pedig a sziklafal melletti megállóhelyet érintik majd, úgyhogy készüljenek erre, mindez hétfőtől egészen november 15-ig tart ez a korlátozás. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, változatosan Kim Wilde és a You Came Soul most itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján. Találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba, és éljék át velünk a Sláger Piknik hangulatát. Regisztráció és minden további információ pedig megtalálható akár a weboldalunkon, a slagerfm.hu vagy az alkalmazásunkban is. Itt a Sláger FM-en pedig már is szétnézzük az utakon, előtte viszont ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. A mai nap folyamán eleinte mindenhol napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton eső zápor, több helyen pedig előfordulhat. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk majd, délután a térségben 26 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán hatósági a tevékenység miatt csak egy sáv járható Tatabánya és Bicske között. Itt a 61-es és a 35-ös kilométer között az átterelt sávot zárták le, a 48-as kilométertől pedig az eredeti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Az M3-as autópályán méghozzá 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között Vásárosnovin felé vezető oldalán a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Itt is csak fokozott figyelemmel vezessenek. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződését a vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcán elé a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Továbbá a H9-es sífejet pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. 06303030-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig vasárnap délelőtt 11 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, a legkiválóbb slágereket válogattam össze a következő órára is, most pedig hozom az órazárásaként Zsédeni Adrián slágerét, Fekete Rúzs, ezt már is nálunk, tartsanak velem a következő órában is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Összeülnek a képviselők, újra lesz fővárosi közgyűlés, kihirdették a szállodák Michelin listáját, védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 25-én pénteken újra összeülnek a képviselők, azaz újra lesz fővárosi közgyűlés. A közgyűlést megelőzően Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója háttérbeszélgetést tartott, amin kiderült, éppen milyen anyagi helyzetben van a főváros. Mint elmondta, szeptember 16-án este a fővárost visszafizette a folyószámla hitelkeretét. Szeptember 19-e hajnaltól kezdve viszont már nincs folyószámla hitelkerete, nem áll rendelkezésre ilyen védőháló a főváros számára. Zökkenőmentesen állt át a fővárosi tömegközlekedési hálózat az őszi, lényegesen sűrűbb üzemmódra. A BKK őszi menetrendi tájékoztatója emlékeztet, hogy szeptembertől újra a tanítási időszak alatti rendszerint járnak a járatok. Az iskola kezdéssel párhuzamosan a legforgalmasabb metró, villamos és buszvonalakon hajtottak végre kapacitásbővítést. Több kulcsfontosságú útvonalon nagyobb befogadó képességű modern csuklós járművek álltak munkába az utasok kényelméért. A menetrendi sűrű ítéseknek köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsidőben érezhetően csökkent a járatok zsúfoltsága. A szakemberek folyamatosan monitorozzák az utasszámok alakulását a kritikus csomópontokban. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyeságokat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természet védelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolításuk. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Ma mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán hatósági a tevékenység miatt csak egy sáv járható Tatabánya és Bicske között. Itt a 61-es és a 35-ös kilométer között az átterelt sávot zárták le, a 48-as kilométertől pedig az eredeti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Az M3-as autópályán méghozzá 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között Vásárosnamin felé vezető oldalán a külső és a leállósában haladnak a járművek. Itt is csak fokozott figyelemmel vezessenek. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca-Csata utca kereszteződését a vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Továbbá a H9-es sífejet pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. 06303030958-es pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. A hétfői pihenés mellé. Itt van már is elsőként Ray Slágere, Summer is a Where is my husband. Tartsanak velem ebben az órában is. Jó hétvégét, jó pihenést!
0: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Jó pihenést, és jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hogyha használták már ugye ezeket a zöld MOL Bubi bringákat, akkor jó hír, hiszen mérföldkőz érkezett a közbringa rendszer fejlesztése. Jelentős mérföldkőz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. Itt a Sláger FM-en pedig akár a bringázás mellé, akár pedig a hétvégi pihenés mellé érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Tok Tok és az It's My Life, ez szól már is most nálunk.

0: Jó hétvégét, ez a Sláger FM, és várunk mindenkit szeptember 26-án majd a Magyar Vasút Történeti Parkban, hiszen töltsenek velünk egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, és kapcsolódjanak be a családi programokba, és éljék át velünk a Slágerpiknik hangulatát. Mindezt tehát majd szeptember 26-án a Magyar Vasút Történeti Parkban. Regisztráció és minden további információ pedig a weboldalunkon vagy a Sláger FM alkalmazásában. Mi pedig már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. A mai nap folyamán eleinte mindenhol napsütési lesz a főszerep, de helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton eső zápor, több helyen pedig előfordulhat. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk majd, délután a térségben 26 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, a H9-es sífért pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Köves úton, a Mezsgye utca és az Újtelep között egy rövidebb szakaszon, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szőrliget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett, a 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppegy utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését vízvezeték javítása miatt. Szintén a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósába terelik a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a Szervíz úton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: Szép vasárnapot mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig dél lesz majd, és érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása. Karakas Balázsral, mi újság, hogy vagy?
1: Szerbuszat, és kicsikét úgy vagyok szerintem ezzel az egésszel, mint a magyar társadalom olyan 90%-a, belén van kódolva ilyenkor a rántott hús, és még nem is a krumpli püré, képzeld el, hanem tudod, ez az érdekesen megfőtt burgonya friss petrezselyem zöldbe forgatva. Hát annál jobb a világon nincs.
0: Én is megéheztem a vasárnapi ebét, pedig azt gondolom, hogy szépen lassan engem vár, úgyhogy én pedig eltolom a bringát. Balázs, neked jó munkát kívánok, a délutára pedig jó időtöltést önöknek, és tartsanak a Sláger FM-en és Karakas Balázsral.
1: Én is ugyanezt kívánom, jó pihit Attila, ciao ciao.
0: A viszont halásra Csáki Attilát hallották.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítás. Öltönyök háza.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Te kosaras vagy, nem Ádi? Azt szereted jobban.
11: Hát az is, de...

0: Ne! Ne!
1: Hová ástál?
2: Nem a kosár, nem
3: de a kosás, de...
0: Azt hittem sakkozni fogsz.
1: Kosara.
2: Az a iskolába is van.
0: Sakk?
2: Aha.
0: Azt hogy kell játszani? Ugyanúgy, mint a focit lábbal?
2: Nem! Elrúgni a figurát?
4: Végre állok!
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőjét, nyomoznak a letelepedési államkötvények ügyében. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
7: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak.
6: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülhetnek az Európai Sport Hét online mozgástérképére. A budapesti rendőrfőkapitányság elrendelte a nyomozást a letelepedési államkötvények ügyében. A hatóság a sajtó megkeresésére megerősítette, hogy az eljárás elindult, miután korábban feljelentés kiegészítést rendeltek el a beérkezett dokumentumok alapján, adta hírül a HVG. A 2013 és 17 között futó konstrukció keretében az Európai Unión kívüli állampolgárok vásárolhattak magyar államkötvényt letelepedési engedélyért cserébe. A program lezárásáig összesen 6600 letelepedési kötvényt értékesítettek, ami a családtagokkal együtt közel 20 000 külföldi állampolgár számára biztosított magyarországi és egyben uniós letelepedési jogot. A konstrukció nem az állam, hanem a kijelölt közvetítő cégek számára hozott rendkívüli profitot. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,7 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretnék tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálnák. Szeptember 30-án temetik Deák Bill Gyulát. 13 órakor a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában helyezik végső nyugalomra. A szeptember 17-én 77 éves korában elhunyt zenészt, közölték Deák Bill Gyula Facebook oldalán. A búcsúztatás nyilvános lesz, így a rajongók és tisztelők is elköszönhetnek a magyar blues egyik legismertebb előadójától. Ma is napos, száraz időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul.
8: Ha most indulnának, arra felé érdemes tudni, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között, azaz a 86-os és a 96-os kilométerek között fejlesztési munkákat végeznek, ami miatt a belső sávot lezárták. A munkaterület előtt a legutóbbi hírek szerint 3 kilométeres hosszúságú torlódás alakult ki, úgyhogy mindenféleképpen érdemes erre készülni. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, úgyhogy a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs. De ennek ellenére azért, ha valaki most indul Budapestről abba az irányba, szerintem fontos tudni. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat, a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, ismét átadták ezt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Viszont hétfőtől megszűnik az éjszakai autós forgalom hétköznapi tiltása, de a hétvégéken azért ugyanezen a szakaszon továbbra is lezárásokra kell számítani.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Jó hétvégét, jó rádiózást kívánok! Halloween Karakas Balázs vagyok, rengeteg hasznos információval, program lehetőséggel és természetesen csak a legnagyobb slágerekkel. Jennifer Pistola Crash azonnal megérkezik, előtte pedig egy igazi díva Cheryl Cole indít, itt a Fight for the Slow.

0: Brian Adams nosztalgiázott. Megénekeltem, milyen volt 69 nyara. Summer of 69 itt a Sláger FM-en, ahol hamarosan robogunk tovább két belevaló sráccal, akik az Úristent fogják elénekelni. Na de mindezek előtt mondom a legizgalmasabb programokat, mert hogy ma is tartanak a Vekerlei Kulturális Örökség napjai, hol másod, mint a budapesti Kós Károly téren. A mai nap folyamán egésznapos sportprogramok, bemutatók várnak minket, közben kézműves programok és helytörténeti lovaskocsikázás is várja a kilátogatókat. A mai napon délután 5 órától a kispesti templomok sétájára is el lehet látogatni, este 7 órától pedig majd a Túri Péter orgonaművész hangversenye lesz a Munkás Szent József templomban, az Ars Sacra Fesztivál keretében. Jó szórakozást kívánok természetesen ehhez is, a mai nap folyamán is kulturálódhatunk egy picikét, és úgy elfelejthetjük a mindennapi stresszt, lazíthatunk, pihenhetünk. Ezek mellé pedig itt vannak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan, mert ahogy ígértem, a Valmar és Szikora Robi érkezik hozzánk 2022 legnagyobb hazai sikerével. Na, hogy ez az Úristen!
1: Ez! A Sláger FM!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: kis 90-es évek, amikor még nem csipogott egyfolytában a telefonunk. A Fats & Small és a Turnaround viszont már akkor is ott csicsergett a fülünkben. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A hétvégi lazításhoz itt vannak a legjobb dalok. Például George Ezra ehhez a dalhoz tulajdonképpen a saját múltjában kezdett el kutatni. A Covid lezárások alatt elővette a régi jegyzetfüzeteit, amelyekbe éveken keresztül írta az ötleteit, és ezekből kezdett el válogatni. Még olyan dalszöveg részletet is felhasznált állítólag, amit 23 évesen vetett papírra. Az Anyone For You érkezik tőle, na de előtte nézzük, milyen időnk lesz. Az időjárás szerintem kellemesként jellemezhető Budapesten. 27 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők, van egy-két felhő az égen, de nem úgy néznek ki, mint akik bajt akarnának csinálni. Eleinte most még a napsütési a főszerep, csak fátyol felhők lehetnek az égen, délutántól viszont északnyugat felől egyre inkább elkezd erőteljesen megnövekedni a felhőzet, de csapadék ma még Budapesten nem várható, úgyhogy bátran használják ki szerintem a jó időt, hiszen sokat süthet a nap. Egyébként a holnapi nap folyamán már egy hideg front érkezik a fővárosra, ez elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat is hoz magával. Jó utat kívánok, és persze balesetmentes közlekedést. A legutóbbi híreink szerint az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között fejlesztési munkálatokat végeznek, emiatt a belső sávot lezárták. Amennyiben most indulnak el Budapestről abba az irányba, erre számítsanak, de az is fontos még, hogy a 88-as kilométernél korábban két személyautó koccant össze, de a külső sávon már megindult a forgalom. A kialakult torlódás hossza viszont már meghaladta az 5 kilométert. Ha tehetik, hajtsanak le a Tata környe csomópontban, és kerüljenek az 1-es főúton. Szintén Budapestről indulóknak fontos info, hogy az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig, valamint a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A Baross utcában a Szentkirályi utcánál ma sávlezárásra készülhetnek egészen délután 5 óráig, mert a burkolatot javítják. Az Andrássy út szervizútját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt egészen este 8 óráig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Vadászatlan királynője, Amy Winehouse és a Rehab. Ez pedig itt a Sláger FM. Hatalmas dologgal készülünk jövő héten szombatra. Irány a Magyar Vasút Történeti Park. Velünk tölthetnek egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján. Találkozhatnak a Sláger FM műsorvezetőivel, felfedezhetik a vasút különleges világát, bekapcsolódhatnak a családi programokba, és átélhetik velünk a Sláger Piknik hangulatát. És képzeljék el, 40 utas egy igazán különleges úton érkezhet velünk a rendezvényre. A találkozó a Nyugati Pályaudvar Királyi Várójában kezdődik, amely egykor Ferenc József és Erzsébet királynő utazásait szolgálta, és amelynek ajtói erre az alkalomra a slágerjárat utasai előtt is megnyílnak. Úgyhogy kattintsanak a slágerfm.hu-ra, regisztráljanak, olvassanak el minden részletet, és készüljenek fel a jövő hétre. És persze én is készülök igazán jó belevaló zenékkel. Van az a pillanat úgy hajnali 4 magasságában, amikor egy jó buliban már úgy mindenki tudja, hogy lassan vége, de még senki nem akar hazamenni. Dua Lipa pedig a most következő daláról azt mondta, hogy ezt az érzést akarta elkapni. Jön a Houdini!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Mérföldkőhöz érkezett a közbringa rendszer fejlesztése. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára a KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobi pontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Ezzel párhuzamosan az Attila út felé vezető ágon és csak egyetlen forgalmi sáv marad járható. A korlátozások miatt a BKK érintett buszjáratai szintén módosított, terelt útvonalon fognak közlekedni. Ma is napos, száraz időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi északkeleti megyékben megélénkül. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul.
2: Egy óra után járunk már 4 perccel, hogy mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en, hiszen jó az idő, sokan útnak indultak. Vigyázzanak az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között fejlesztési munkálatokat végeznek, ami miatt a belső sávot lezárták. Korábban volt egy baleset is az M1-esen, a 88-as kilométernél koccant össze két személyautó. Állítólag a külső sávon már halad a forgalom, nyugodtan írják meg, hogy jelenleg önök szerint mekkora ott a torlódás. 0630 30 30 95 8 a fontos számunk. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot egy rendezvény miatt. Az Andrássy út szervízútját is lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt egészen este 8 óráig. Sőt, mi több, a tervek szerint délután 14:30-tól egészen 17:30-ig az Andrássy úton is lezárásra készülhetnek az Izabella utca és az Oktogon között. Ezek mellett most is lezárták ugye a hétvégére a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől már az autós forgalom éjjeli korlátozása megszűnik, de hétvégéken továbbra is számíthatnak lezárásra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hozom a legjobbakat, Hello, Karakas Balázs vagyok. Ennek a dalnak az elkészítésekor az amerikai nyugati part hangulatát és a régi B-kategóriás filmeket akarták visszaadni, zeneileg pedig még magas Stevie Wonder is hatással volt rá. Gyugyamont indítja a zenei folyamot, itt az Ocean Drive.

Macho Damiano Dávid énekelt, a Maneskin frontembere szóló előadó is slágerével megismertette magát az egész világgal. Ez volt a Born with a Broken Heart itt a Sláger FM-en. Mindjárt a Bon Jovi veszi át a váltást, de eközben nézzük a legizgalmasabb a budapesti és környékbeli programokat, mert elképesztő dolog lesz a jövő héten, egész pontosan pénteken. Jön a kutatók éjszakája a Budapest fővárosi levéltárban. Délután 2-től aznap este 10 óráig várják az érdeklődőket. Lesz műszaki bejárás a pincétől a padlásig, aztán Mohács 500 címmel terepasztal és kamarakiállítás, de a Rubik kocka bűvöletében is élhetünk. Ezek mellett lesz levéltári séta, tárlatvezetés a Magyar Ízek Beach Band című kiállításon, de megtekinthető lesz a Budapest nyaral kiállítás is. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, mindez ingyenesen regisztráció nélkül látogatható. A jövő héten pénteken hát délután 2 órától, nálunk pedig a folytatásban Solarok Bon Jovi-kkal You Give Love a Bad Name.

0: Egy vadonatúj jó kis Taylor Swift-es dal, így a Kajakóma utára. I knew it! Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Egész hétvégén játsszuk a jó zenéket. Benson Boone itt is van egy jól sikerült dallal. Egyébként annyira izgatott volt még mielőtt megjelent volna, hogy a saját terveit sem sikerült betartani. Eredetileg egy nappal később érkezett volna. Végül viszont egy nappal korábban kikerült, és önmaga jó voltából, tehát nem azért, mert meghekkelték. Hát ilyen az, amikor valaki a saját műve iránt is elképesztő izgatott. Benson Boone-tól a Sorry I'm Here for Someone Else érkezik azonnal, előtte nézzük, milyen idő lesz. Most sem fázunk, Budapesten 27 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők, városszerte szépen süt a nap, persze egy-két fátyófelhő van az égen, de ezek bajt nem fognak csinálni a jelenlegi előrejelzések szerint. Bár délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben növekszik a felhőzet, de ezekből csapadék még nem várható, helyenként viszont megélénkülhet majd a nyugati-délnyugati szél. A holnap hajnal 16 fokkal indul, annyi lesz a legmelegebb órákban, napközben sem lesz ennél jóval melegebb, 20 fok lehet majd Budapesten, hiszen hétfőre virradóra egy hideg front érkezik. És nem felejtjük el a közlekedési infókat sem a Sláger FM-en. Erre a hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. Erre a hétvégére is lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Jó hír az autósoknak, hogy a hétfői naptól már megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken ugyanezen a szakaszon továbbra is lezárásokra kell számítani. A 8. kerületi Baross utcában a Szent Királyi utcánál ma sávlezárásra készülhetnek 17 óráig a burkolatjavítása miatt. Az Andrássy út szervízútját is lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt egészen este 8 óráig. Várhatóan délután 14:30 és este 17:30 között az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között. Ez ott a 105-ös és a 210B autóbuszt is érinti. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, a környéken a szokottól erősebb forgalomra készülhetnek, ennek okán a 10-es autóbusz is sűrűbben indul, lehetséges, hogy azzal könnyebb lesz az objektum megközelítése. Én balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: az írzenei hangzás kiváló képviselőitől, a The Corrs-tól szólt a Breathless itt nálunk a Sláger FM-en. Egy kis nosztalgia az ezred fordulóról. Lesz ám nosztalgia a jövő héten szombaton is, amikor együtt lehet töltenünk egy egész napot a Lokopiktik és a Kerti Vasutak találkozóján. Találkozzanak velünk a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, be lehet kapcsolódni a családi programokba, át lehet élni a slágerpiknik hangulatát, és csak mondom, hogy 40 utas egy igazán különleges úton érkezhet velünk együtt a rendezvényre. A találkozó majd a Nyugati pályaudvar királyi várójában lesz a legszerencsésebbeknek. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, regisztráljanak és olvassanak el minden részletet. Addig egy igazán mélyen szántódal egyenesen itthonról a Follow the Flow jó voltából. Tőlük pörög a szélcsend.
1: A legnagyobb magyar slágerek.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Lehet, hogy a következő, vagy az azt követő, tehát 8 év múlva már ti is kint leszek a világbajnokságon, mint futballisták.
10: De akkor már nem leszünk felnőttek. De.
9: Gyerekek.
11: Hát akkor 8-os leszel.
10: 8-os? Hát, várjál, ezt kiszámolom.
11: Na, számoljuk.
10: Most vagyok 8.
9: Éves.
10: Várjál, akkor úgy kell ezt, hogy 8 meg 4 az 12, meg 4
9: 16.
10: 16. Igen.
9: 16 évesen már lehetsz válogatott.
10: Úgyhogy most már egy 10 év kell.
9: 10 év. Kivárjuk, akkor lehettek focisták.
10: Én szeretnénk lenni a meccsen, meg egyértelmű, hogy focizni.
8: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai, javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll. A szervezők bringás reggelivel, interaktív játékokkal és fenntarthatósági témájú szakmai sétákkal várták, illetve várják az érdeklődőket. A hétvégi családi napokon a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a környezettudatos városi közlekedéssel. A programok célja, hogy minél több autóst összönözzenek a közösségi közlekedés vagy éppen a kerékpározás választására. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Fokozott rendőri jelenlét mellett tartottak komplex összehangolt köztisztasági akciót a Blaha Lujza téren. A budapesti rendőrfőkapitányság sajtóközleménye szerint a BRFK és a BKK munkatársai közösen vonultak ki a helyszínre. Az akció során a köztisztaság látványos javítása mellett a közbiztonság fenntartására is kiemelt figyelmet fordítottak. A hatóságok több szabálytalankodót, illetve garázda elemet is sikeresen kiszűrtek a forgalmas csomópontban. Ma mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26-30 fokot mérhetünk. Hétfőn reggelre esővel, záporral vonul át a hideg front hazánk felett.
14: Baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, a Szépvölgyi útvonalában közlekedjenek arrafelé nagyon figyelmesen, vagy érdemes lehet elkerülni ezt a szakaszt. Volt egy baleset az M7-es autópályán is a Letenye felé vezető oldalon Kápolnásnyík közelében. A 44-es kilométernél az autópálya érintett oldalát lezárták, a torlódás nagyjából 2 kilométeres. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, a 42-es jelű Kápolnásnyík Velence Verep Pázmánd csomópontban hajtson le az autópályáról. Az M1-esen a Hegyesalom felé vezető oldalon a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között fejlesztési munkákat végeznek, emiatt a belső sáv le van zárva, pár kilométeres torlódás alakult ki. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, az a 67-es kilométernél a Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról, és így bátran lehet kerülni az 1-es főúton. Szintén vételkörzetünkben két személyautó ütközött az 51-es főúton Dunavarsany közelében, a 30-as kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. És ne feledjék el, hogy a hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat, a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot egy rendezvény miatt. Azt az útszakaszt sem tudják most használni.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Nyitvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Nem sokára hozok egy olyan programot, ami a zenerajongóknak igazán fantasztikus lesz, de még előtte Miles Smith is énekel. Azt az érzést akarta ezzel a dallal megfogni, hogy néha az, akibe beleszeretünk, valamilyen módon már régóta az életünk része.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

csinálta a Sapphire, adta meg a délutánunk lendületét, mert egész hétvégén ilyen jó zenéket játszunk a Sláger FM-en is. Természetesen a folytatásban is itt toporog már egy felejthetetlen előadó művész, név szerint Michael Sembello. Na de előtte mondom az izgalmas programokat, ugyanis képzeljék el, holnap a Fonó Budai Zeneházban Fonó Session, Ear Session kezdődik, ez egy közvetlen közösségi zenélés. A résztvevők hangszerrel vagy akár anélkül is csatlakozhatnak, kezdők és haladók egyaránt. A két hetente megtartott ír alkalmon különböző tradicionális ír tánc dallamok szólalnak meg. Gyakori hangszerek a fuvola, a hegedű, a gitár, az est első része lassabb slow session, itt ugye lehet tanulni, nehezebb részeket gyakorolni és a repertoárt bővíteni. Mindez hát hétfőn este 7 és 11 óra között. Jó szórakozást kívánok hozzá, hogy ígértem egy felejthetetlen dallal a 80-as évekből. Michael Sembellónak adom át az étert, most repül a Maniac!

0: Egy meseszép délutánon ilyen jó zenékkel maradunk lendületben. A zseniális Travis McCoy és a Wilbur Wright, olyan rég hallottam, és annyira jó volt újra. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Ez a Sláger FM a hétvégén is. Pinkel most a folytatásban. Ez a nő, ez valami zseniális, de tényleg. A koncertjén ugye nem ritka, hogy méterekkel a színpad fölött röpköd. Pedig hát van egy érdekes csavar, a saját bevallása szerint utálja a magasságot, nagyon fél tőle, de azt mondta, hogy éppen ezért csinálja ezeket a mutatványokat. Ha valamitől fél, akkor azzal bizony szembe akar nézni. Ez szerintem egy értékelendő tulajdonság. Pinktől mindjárt jön a Trustfall, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Jelenleg 27 fokot mutatnak a hőmérők, szorványosan felhős az ég Budapest felett, vannak pontjai a városnak, ahol süt a nap, vannak pontjai, ahol jelenleg leginkább elborult az idő. Holnapra virradóra egy hideg front hoz, elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat, napközben viszont felszakadozik majd a felhőzet, de akkor is várhatóak futó záporok, esetleg egy-egy zivatarok, de ez csak elszórtan, és Budapesten minimális az esélye. Viszont a front mögött megerősödik, néhol akár viharossá is válhat majd az északnyugati szél. Hajnalban 16 fokkal kezdjük a napot, napközben pedig 20 foknál nem lesz melegebb. Na, hogy a közlekedési hírekről sem felejtkezünk meg, vigyázzunk egymásra, balesetmentes autózást kívánok. Volt egy baleset az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Kápolnásnyék közelében. A 44-es kilométeren már mindkét sávon halad a forgalom, de a torlódás még mindig 3-4 kilométeres hosszúságú, szóval legyenek türelmesek. Két személyautó ütközött össze az 51-es főúton Dunavarsany közelében, a 30-as kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között fejlesztési munkálatokat végeznek, emiatt a belső sávot lezárták. Többen írták SMS-ben, hogy a torlódás több kilométeres hosszúságú, és többen javasolták, hogy érdemes lehet letérni a Tata környe csomópontban és ott az 1-es főúton kerülni, érdemes lehet megpróbálni. Baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton a Szépvölgyi útvonalában, a forgalom egy sávban váltakozva halad. És ne feledjék el, hogy le van zárva a Szabadsághíd, a Vámház körút a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpart is egy rendezvény miatt, és erre a hétvégére is zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják most.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Summer érzelmei kaptak szárnyat itt a Sláger FM-en. Ne feledjék, jövő héten egy egész napot velünk tölthetnek a Magyar Vasút Történeti Parkban. Csekkolják a Sláger FM weboldalát a részletekért, közben pedig lendületben maradunk, nem is akárhogy. Nehéz elhinni, de ezt a dalt eleinte a zenekar sem szerette igazán. Katrina ő mondta, hogy úgy ez nem is illik hozzájuk, a basszusgitáros kifejezetten idegesítőnek találta. De a vége mi lett? Megszerették az emberek, lendületben maradt, és tényleg mondjuk egy jó nyári délutánon autózva valamerre a városban, ez bömböltetve az, hogy megvan a hangulat. Mára persze a zenekar is megszerette a 80-as évek hatalmas slágerét, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége, újra felszentelték a Rákospalotai zsinagógát. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj fizetőszolgáltató. Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hét végi helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt Rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. Szigorú parkolási és megállási tilalmak lépnek életbe hét elején a 8. kerületben Józsefvárosban. A police.hu frissített útinformációs adatbázisa arra figyelmeztet, hogy hétfőn virradóra teljesen megváltozik a rend. Hétfőtől ugyanis tilos lesz megállni a Magyarok Nagyasszonya tér mindkét oldalán a gépjárművekkel. A korlátozás a Gál Mózes utca és a Bláti Otto utca közötti teljes útszakaszt érinti egy diplomáciai esemény miatt. A hatóságok nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy a szabálytalanul otthagyott jármű éveket azonnal elszállítatják. Kérik a környéken lakó autósokat, hogy időben gondoskodjanak az alternatív parkolóhelyek megtalálásáról. A tilalom várhatóan a hét közepéig marad érvényben az érintett józsefvárosi területen. Rendkívül agresszív és kifinomult csalássorozatra hívja fel a fővárosi lakosok figyelmét a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A nemzetiútdíj.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját. Ma is napos, száraz időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul.
2: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, jócskán 3 óra után járunk már. Baleset történt korábban az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Kápolnás nyík közelében. Elvileg már mindkét sávon megindult a forgalom, de még lehetnek akadozósabb szakaszok. Két személyautó ütközött korábban az 51-es főúton Dunavarseny közelében is, a 30-as kilométernél a legutóbbi hírek szerint félpályán haladhat a forgalom. Az M1-esen Hegyeshalom felé a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között fejlesztési munkálatokat végeznek, ennek okán lezárták a belső sávot. A kialakult torlódás a legutóbbi hírek szerint már meghaladta az 5 kilométert is, így aki teheti, annak érdemes lehet az 1-es főúton kerülni. Korábbi híreink szerint baleset nehezíti a közlekedést Budapesten, a budai alsórakparton, a Szépvölgyi útvonalában, ott a forgalom egy sávban váltakozva halad. Illetve ne feledjék, hogy lezárták az Andrássy út szervizútját a Csengerei utcánál, egészen este 8 óráig így marad ez egy rendezvény miatt. Várhatóan este fél hatig az Andrássy úton is lezárásra készülhetnek az Izabella utca és az Oktogon között.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Miley Cyrus-szal robog tovább a zenefolyam. Hello, Karakas Balázs vagyok, és egy olyan dallal, amit néhány szerencsés rajongó már a megjelenése előtt hallhatta, gyakorlatilag egy privát koncertet tartott nekik. Itt a kiválóság, az End of the World, erre kérem a hangot. A Sláger FM-et hallgatják.

All Lisa Stansfield és az All Around the World egy kis és sötét hangulatú, de mégis kiváló dal itt a Sláger FM-en. Nem sokára Ariana Grande érkezik, ha pedig már sötét hangulat, azt ugye jó minél messzebbre tudni magunktól. A stresszkezelés a mindennapokban címmel lesz majd egy előadás szeptember 22-én, azaz kedden este 6 órától a KMO-ban. A mindennapi stressz működését és kezelését járja körül. Egy jogász, coach, mentálhigiénis tanácsadó közérthetően beszél a stressz eredetéről, biokémiai hátteréről, testi hatásairól, valamint a test és a lélek összefüggéseiről. De szó lesz itt a hétköznapi stresszorokról, a tartósan stresszes élet következményeiről és olyan technikákról, amelyek rendszeresen gyakorolhatóak. Mindez hát a KMO-ban szeptember 22-én kedden este 6 órától, a jó szórakozás pedig most a folytatásban. Nálunk is itt lesz, hiszen Ariana Grande, a boci szemű szépség érkezik hozzánk a következőkben, és egy dal, ami az elmúlt egy-két évben ott volt a sikerlistákon. We Can Be Friends.

0: Belevaló nosztalgia a 90-es évek felejthetetlen ütemei közül, így telnek nálunk a hétvégék. Culture Beat, Mr. Rain, ez pedig a Sláger FM, és nagyon remélem, hogy a lazítás mellé hozhatom a legjobb zenéket. Ray Dalton például itt a folytatásban, szerinte a most következő dal mögött igazi konkrét emberek állnak. Azt mondta, hogy ez azokról szól, akik neki energiát adnak, támogatják, és akkor is mellette voltak, vannak, amikor sokat van úton. Az első saját turnéján különösen erősen érezte ezt a közösséget, és ez még több dal megírására ösztönözte. Ray Daltontól azonnal jön a Blood Running, előtte már is mondom a friss aktuális információkat. Melegre sikeredett szeptember 20-a, ugyanis jelenleg 28 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Fátyol felhős az ég, van, hogy előbújik mögül le a nap, van, hogy elbújik, de egyébként tökéletes kiránduló idő várható még a délután folytatásában, hiszen csapadék nem várható, bár helyenként megélénkülhet majd a nyugati és a délnyugati szél a megyében. A hajnal hűvös lesz, 16 fokig csökken a hőmérséklet, és napközben holnap sem lesz 20 foknál melegebb a fővárosban. Köszönhető ez annak, hogy holnapra virradóan egy hideg fronthoz elszórtam majd esőt, záporokat, néhol akár zivatarokat is. Korábban volt ugye egy baleset a budai alsórakparton a Szépföldi útvonalában, a legutóbbi hírek szerint ott jelenleg a műszaki mentési munkálatokat végzik. A forgalom egy sávban váltakozva halad a hozzánk eljutott információk szerint. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot egy rendezvény miatt. A hétvégére ismételten lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, ugye szokásosan a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak adták át. Hétfőtől viszont megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken ugyanezen a szakaszon továbbra is lezárásokra számíthatnak. A 8. kerületben a Baross utcában a Szentkirályi utcánál ma sávlezárásra készülhetnek délután 5 óráig, mert javítják az útburkolatot. Egy rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között várhatóan délután 17:30-ig. Délután 3 és délután 5 óra között a 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Vörösmarty utca megállót. Rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

szavalistás világsztár Niall Horan-tól a Heaven-t játszottuk, ez pedig a Sláger FM. Velünk is találkozhatnak jövő héten, méghozzá a Magyar Vasút Történeti Parkban szombaton. Egy egész napot eltölthetünk együtt közösen a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján. Felfedezhetjük a vasút különleges világát, belekapcsolódhatunk a családi programokba. És képzeljék el, van, akinek a Sláger Piknik már az indulás előtt el fog kezdődni. Ugyanis 40 utas egy igazán különleges úton érkezhet velünk a rendezvényre. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, regisztráljanak, olvassák el a részleteket, és töltsünk együtt egy nagyon-nagyon klassz szombat délutánt. Addig pedig egy kellemes hazai, a Soulwave csapat érkezik a folytatásban, tőlük pedig a szokásos kellemes, kis indie rockos vonal. Itt a Miattad.

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
5: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
9: Az őszi hónapokban fokozottan oda kell figyelni a vasbevitelre, különösen azoknak, akik hajlamosak a vérszegénységre. A vérszegénység 80%-ban a vashiány következménye, mely négyszer gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Tünetei lehetnek a fáradékonyság, az energiahiány és a letörtség is. A vas megtalálható különböző húsfolyékben, szárított gyümölcsökben és néhány zöldségben. Vannak anyagok, amelyek csökkentik a felszívódást, rostos ételek, tea, kávé, korpa, kalcium, míg mások elősegítik azt, mint például a C-vitamin. A felnőttek napi vas szükséglete 10-15 mg. A vas mellett a B12 vitamin és a folsav is támogatja a vérképződést, így érdemes ezek pótlásáról is gondoskodni.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek, közzétették a dízel támogatás részletszabályait. A hétvégére teljesen lezárták a Szabadsághidat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok.
11: Megrohamozták
10: megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainnál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva, júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárd polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában azt mondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna, a bölcsödéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkezésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. A hétvége idejére teljesen lezárták a Szabadsághidat a megszokott gépjármű forgalom elől a fővárosban. A bkk.hu közúti tájékoztatása szerint a híd mellett a Kálvin tér egy részét, a Fővámteret és a Vámház körutat is teljes egészében átadták a gyalogosoknak. A korlátozások miatt a kiskörúti villamosok helyett a sűrűbben közlekedő metróvonalakat érdemes választani. Az autósok a belváros elkerülésére a budai és pesti alsó rakpartot, illetve a szomszédos hidakat használhatják. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
11: A legutóbbi információk arról szóltak, hogy továbbra is tart a műszaki mentés a budai alsó rakparton a Szépföldi útvonalában. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Erősítsék vagy cáfolják meg 0630 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk, szóljanak róla, hogy mit tapasztaltak. Ami még nagyon fontos a most autóval közlekedőknek, hogy a hétvégére ugye lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyay utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. Ha tervezik az útvonalukat, akkor ezen információk figyelembevételével tegyék. Le van zárva ugye a pesti alsó rakpart is az Erzsébet és a Margit hidak között, ugye ilyenkor átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 15. kerületi Rákos utat is lezárták az Arany János utcánál, ott vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Baross utcában a Szentkirályi utcánál ma délután 5 óráig kell sávlezárásra készülni a burkolatjavítása miatt. Ugye már az Andrássy út szervízútja is le van zárva a Csengeri utcánál egészen este 8 óráig, de az Andrássy utat lezárták az Izabella utca és az Oktogon között is, várhatóan este 17:30-ig egy rendezvény miatt. Én jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Jazz Fesztivál lesz Budapesten, hamarosan a programajánlataink között. Erről is mesélek. Előtte pedig egy olyan dal, amely Andrea Bocelli számára különösen fontos, hiszen gyermekkorát átjárta a futball. Az idei VB himnusza Andrea Bocelli, David Guetta, DNA.

0: Score. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

nagyon nagy hatású dal volt. Alex Warrentől szólt az Ordinary nálunk a Sláger FM-en. Felkészül Germany Jackson és Piazzadora. Mindezek mellett pedig mi is készíthetjük magunkat, hiszen elképesztően jó programok várnak ránk Budapesten, ugyanis szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált a Fonó Budai Zeneházában és az A38 hajón. A rendezvényt a szerdai napon az A38-on Eric Truffaz és a Barabás Lőrinc közös John Coltrane centenáriumához kapcsolódó koncertje nyitja meg. A háromnapos eseményen a kortárs improvizáció, az elektronika és a rock is találkozik, nagyon-nagyon sok izgalmas, különleges fellépővel. A Fonóban még a zongorista szólisták és az új hullámos jazz is a fókuszba kerül, úgyhogy kívánom, hogy érezzék jól magukat, és most a folytatásban képzeljék el, van egy olyan 80-as évekbeli sláger, ami nem mindenhol lett hatalmas nagy siker, és érdekesek, hogy mekkora a kontraszt. Németországban a slágerlistán az első helyig jutott, Nagy-Britanniában csak a 68. lett, de ettől függetlenül ez egy nagyon nagy világsláger volt, ami például itt nálunk Magyarországon is meghatározta a 80-as évek hangulatát. Germany Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall.

0: amit hallgattunk annó rádióban, a tévékben, különböző reklámokban és kisfilmek zenéjeként. Peter Bjorn and John, Young Folks, egy nagyon szerethető dal itt a Sláger FM-en. Whitney veszi át most a váltást. Ennek a dalnak az egyik legjobb sztoria, hogy amúgy eredetileg nem Whitney Houstonnak írták, hanem kifejezetten Janet Jackson tartották szem előtt, de az ő menedzserre végül azt mondta, hogy nekünk ez nem kell. Aztán jött Whitney és csinált belőle egy világslágert. Meg aztán jött a Clean Bandit, akik ezen varázsoltak egyet, és ismételten a sikerlisták élére küldték már a 2020-as évek elején. Ez a feldolgozás hamarosan hallható, na de előtte aktuális információink érkeznek. Itt az indián nyár, jelenleg 28 fokot lehet mérni Budapesten. Sokfelé süt a nap, ilyenkor még egy jó séta. Talán utoljára nyárias hőmérsékletekben mindenféleképpen feltöltheti a kis energiaraktárainkat, hiszen holnapra viradóra már egy hideg front hoz elszórtan esőt, záporokat, néhol akár zivatarokat. Még Budapesten is előfordulhat, azért leginkább az éjszakai órákban, hogy jön némi csapadék. Jelenleg a napközbeni időszakot még szárazra ígéri a meteorológia. Egyébként a front mögött sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat az északi szél, úgyhogy érdemes lehet rétegesen öltözködni. Jövök a közlekedési hírekkel a Sláger FM-en. Az M4-es autóúton a Törökszent Miklós felé vezető oldalon a Pilis-Monori erdő káva csomópontnál egy motoros balesetet szenvedett. A lehajtó ágon útszűkület követel figyelmet, legyenek nagyon óvatosak. Aki Ausztriába indulna, torlódik a forgalom a Hegyeshalmi határátkelő magyar oldalán, az országhatárnál az M1-es autópálya kilépő oldalán másfél kilométeres torlódásra kell számítani. Ha most indulnak, arra számoljanak nagyobb menetidővel. A Budapesten közlekedőknek még fontos, hogy le van zárva a Szabad Csákhíd, a Vámház körút a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpart is egy rendezvény miatt. Le van zárva a Pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 15. kerületben a Rákos utat is lezárták az Aranyáros utcánál vízvezetékjavítási munkálatok miatt. Rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között, ez a tervezettek szerint este 17:30-ig marad így. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo-n, a környékén erősebb forgalomra készülhetnek. Ha oda tartanak, célszerűbb lehet a 10-es autóbuszt választani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem. Menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár rá.

Billie Eilish és a zene, amit nem bírunk kiverni a fejünkből. Ez volt a Birds of a Feather itt a Sláger FM-en. Én bízom benne, hogy mindenki kellemesen lazíthat ilyenkor egyet, elengedhetjük a mindennapi gondokat, és semmiképpen nem a holnapi munkán agyarunk. Hanem inkább azon, hogy egy jó Rick Astley dalnak mennyire örülnénk. Állítólag egyébként ennek a dalnak a címe egy teljesen hétköznapi momentumból született meg. A dal producere épp egy hosszú beszélgetést fejezett be a párjával, amikor Rick megjegyezte neki, hogy te aztán sosem fogod őt feladni. Ekkor meg is született a mondat. Never gonna give you up, a legendás Rick Astley énekel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
1: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Válaszolt a miniszterelnök a tüntetőknek, megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki kórházban, megújul a Margit-sziget ikonikus zenélő szökőkútja. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki utcai kórházban, írta Velkei György László, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Vége azoknak az időknek az Uzsoki utcai kórházban, amikor néhányan elsők voltak az egyenlők között. Vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki, írta a kormánypárti képviselő. Velkei György László Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be a kórházat. Egyetértettek abban, hogy egyszerre két dolgot kell rendbe tenni, javítani kell a kórház működési körülményeit, és le kell zárni a korábbi időszak problémáit. Látványosan megújult és sokkal átláthatóbbá vált az utastájékoztatás az észak-pesti régió egyik legfontosabb csomópontjában. A BKK hivatalos oldala szerint Újpest városkapu metróállomás környezetében vadonatúj információs táblákat helyeztek ki a szakemberek. Az új, egységes megállóhelyi kódolás teljes mértékben illeszkedik a MÁV csoport már meglévő számozási struktúrájához. A fejlesztés elsődleges célja, hogy a vonattal és távolsági busszal érkezők gyorsabban megtalálják a csatlakozásokat. Elnémul és egy átfogó rekonstrukció keretében teljesen megújul a Margit-sziget ikonikus zenélő szökőkútja. A főpolgármesteri hivatal sajtóosztályának tájékoztatása alapján a főváros egyik legnépszerűbb látványossága már csak szeptember végéig működik. Ezt követően veszi kezdetét a nagyszabású gépészeti felújítás, amely biztosítja a kút hosszú távú biztonságos üzemeltetését. Addig viszont még a megszokott lenyűgöző zenei repertoárral és esti fényprogramokkal várja a látogatókat. Cica Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macska Világ alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár közösségi házban várják azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. Hétfőre virradóan egy hideg front elszórtan esőt, záport néha zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
9: Jó utat kívánok, jövök a közlekedési információkkal, ez a Sláger FM. Az M4-es autóúton, korábban a Törökszent Miklós felé vezető oldalon a Pilis-Monori erdő káva csomópontnál egy motoros balesetet szenvedett, a lehajtóágon útszűkület követel figyelmet. Ha valaki Ausztria felé indulna, torlódik a forgalom a Hegyesfalmi határátkelő magyar oldalán. Az országhatárnál az M1-es autópálya kilépő oldalán nagyjából egy másfél kilométeres torlódásra készüljenek a most indulók. Budapesten a hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. Le van zárva a pesti alsó rakpart is, az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Fontos információ, hogy hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken ugyanezen a szakaszon továbbra is számíthatnak lezárásra. A 15. kerületben a Rákos utat is lezárták az Arany János utcánál, ott vízvezetékjavítás ennek az oka. Rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között, várhatóan este fél hatig.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 5 óra után is együtt rádiózhatunk. Heroin Karakas Balázs vagyok, Teddy Swims érkezik. Ennek a dalnak az írásakor azt mondta, hogy még benne volt abban a kapcsolatban, amely végül a dalt iklette, és elmesélte, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Hát szerencsére lett belőle egy jó dal. Lose Control!

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

igazi jó macsós zene a 80-as évekből, Don Halley és a The Boys of Summer itt a Sláger FM-en. Hát a nyár fiaitól talán már kezdünk egy picit egyre messzebbre keveredni, de legalább itt vannak nekünk a vadonatúj slágerek is, hiszen Ella Langley már felkészül és ő érkezik pillanatokon belül. Mindezek közben mondom az izgalmas programokat, ugyanis jövő héten a Józsefvárosi Múzeumban Rejtekhely kincsek családi nap lesz majd szombaton, ráadásul ingyenesen. A Mukik otthon a múzeumban időszaki kiállításhoz kapcsolódó családi nap egy bűvész műsorával indul, majd közös alkotás és játék következik. A résztvevők vászonzsákokat díszíthetnek gélprint technikával, először papíron kísérletezve fényképekkel, falevelekkel és újságkivágásokkal. A program ingyenes, és hát nem kell kezdésre ott lenni, mert a szervezők szerint bármikor be lehet kapcsolódni. Én kívánom, hogy legyen meg a jó szórakozás, akárcsak nálunk, hiszen most a folytatásban egy új zene Ella Langley-től érkezik, aki számára azért is nagy dolog ez a dal, mert van egy név a stáblistáján, akire érdemes figyelni, Miranda Lambert, számára korábban példakép volt, később pedig már együtt dolgozhattak, az azért nagy dolog. Ella Langley és az új zene, itt a Be Her a Slágeren.

0: Elton John és a Don't Go Breaking My Heart itt a Sláger FM-en egész hétvégén, egész vasárnap délután ilyen kiváló dalokat játszunk. Nagyon remélem, hogy senki nincs elkámpicsorodva azért, mert holnap már hétfő, és egy új munkahetet kezdünk. De ha mégis, akkor én hozok egy olyan dalt, ami abszolút vidámságot áraszt magából, hiszen itt van Bruno Mars, Daniel Ramosszal közösen rendezte a videoklipjét, és a koreográfiát is ő készítette a most következő dalnak. Ráadásul a videóban gyakorlatilag egy egész zenekart is alakít, hiszen több Bruno Mars jelenik meg egyszerre a 70-es éveket idéző klipben. Itt a folytatásban az I Just Might, előtte nézzük, milyen idő lesz. Időjárási szempontból egészen békés a mai délutánunk, 26-27 fokot mutatnak szerte a fővárosban a hőmérők, viszont holnaptól változások elé nézünk. Hajnalban 16 fokig süllyed a levegő, és holnap már mindösszesen csak 20 fokot mérhetünk a fővárosban, mert hétfőre virradóan egy hideg front érkezik meg hozzánk. Elszórtan ez esőket, záporokat, zivatarokat is hozhat magával, de Budapesten ennek minimálisabb a valószínűsége. Napközben pedig szakadozik a felhőzet, így a hűvös idő ellenére azért szép napos időre készülhetünk majd a hét első munkanapjára a fővárosban. Innentől kezdve pedig aztán a hét további napjain olyan 20-21 fok környékén maximalizálódnak a nappali csúcsok. Jönnek a közlekedési információk, jó utat kívánok a Sláger FM-mel. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyay utcáig, valamint a Műegyetem rakpartot is egy rendezvény miatt. A 15. kerületben a Rákos utat is lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Érdemes lehet a rendezvény megközelítése szempontjából inkább a 10-es autóbuszt választani, hiszen az most ennek okán sűrűbben indul. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható a 9. kerületi Szobieszki János utcában, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon a csatorna javításának munkálatai miatt. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között felújítási munkálatok miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt a vízvezeték javítási munkálatai miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. És lezárták a 15. kerületi Szűdligeti utcát a Mózsa utcánál a vízvezeték javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Justin Wellington is egy kellemes jó kis nyárias hangulatú dal az Aiko Aiko itt a Sláger FM-en. És mivel nem sokára 6 óra lesz, ezért megérkezik Kovács Áron és Kisó, indul a slágerlista. A legnagyobb sztárokkal, a legjobb dalokkal és persze a legizgalmasabb történetekkel velük kapcsolatban. Én már a Rúzsa Magdival búcsúzom, itt az Elmegyek, Karakas Balázs kicsekkol. Jövő hét szombaton ismét találkozunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
4: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a Kerti Vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Összeülnek a képviselők, újra lesz fővárosi közgyűlés, kihirdették a szállodák Michelin listáját, védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 25-én pénteken újra összeülnek a képviselők, azaz újra lesz fővárosi közgyűlés. A közgyűlést megelőzően Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója háttérbeszélgetést tartott, amin kiderült, éppen milyen anyagi helyzetben van a főváros. Mint elmondta, szeptember 16-án este a főváros visszafizette a folyószámla hitelkeretét. Szeptember 19-e hajnaltól kezdve viszont már nincs folyószámla hitelkerete, nem áll rendelkezésre ilyen védőháló a főváros számára. Zökkenőmentesen állt át a fővárosi tömegközlekedési hálózat az őszi, lényegesen sűrűbb üzemmódra. A BKK őszi menetrendi tájékoztatója emlékeztet, hogy szeptembertől újra a tanítási időszak alatti rendszerint járnak a járatok. Az iskola kezdéssel párhuzamosan a legforgalmasabb metró, villamos és buszvonalakon hajtottak végre kapacitásbővítést. Több kulcsfontosságú útvonalon nagyobb befogadó képességű modern csuklós járművek álltak munkába az utasok kényelméért. A menetrendi sűrű köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsidőben érezhetően csökkent a járatok zsúfoltsága. A szakemberek folyamatosan monitorozzák az utasszámok alakulását a kritikus csomópontokban. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin Key, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fatörzsét pedig a helyén hagyták. A holt fát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolításuk. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken ugyanezen a szakaszon továbbra is lezárásokra kell számítani. Csatorna felújítás miatt lezárták a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható a Szobiecki János utcában az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert itt javítják a csatornát. Lezárták a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert itt is tart a felújítás. A Reiter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés miatt lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felül Zsák utca lett. A Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, vízvezetékjavítás folyik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
11: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Itt a top 20 félpálya. Orsi a múltból az dalokat, a hétszerje pedig Anastasia, aki 58 lett. Még egyszer bocsa hangomért, nem alszom 3 hetek, kösz.
12: Semmi nincs.
4: Mindegy, folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Ray Daltonnal. Ez a Blood Running és a 20.

0: Katonéni Jani bátyám, Turn the Lights Off-ja a 18. Lady Gaga is a The Dead Dance pedig a 19. Orsi, gyere és hozzá már valamit valami jó csajtól. Már hogy egykor jó csajtól.
1: Igen.
0: Akiről emlékszünk úgyis, hogy volt jó csaj. Úgy értem.
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: Egy rövid ideig.
2: Visszapillantó.
3: 18 évet megyünk vissza az időben. 2008-ban a mai napon Madonna slágerlista harmadik helyén szerepelt a Give It To Me című dalával. A szám a 11. stúdióalbumán a Hard Candy-n kapott helyet, és a lemez második kislemezeként jelent meg. Pharrell Williams nem csak társszerzőként és producerként dolgozott rajta, de a vokáját is hallhatjuk benne. Madonna és Pharrell egy dalban, Give It To Me, itt a Sláger FM-en.

0: Madonna és a Give It To Me. Köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja, Anasztázia. Na, említettem, hogy annyi mindent csinált a megélhetésért, éppen a gilisztát nem gyűjtött, de 98 végén végre felfigyeltek rá a lemezkiadók, miután az MTV The Cut nevű tehetségkutatójában 160 versenyző közül a top 10-es döntőbe került.
1: Szép munka.
0: Tehát, mint az Olajbolya, vagy a Tóth Vera, vagy a Karamell, tudjátok. Tehát, hogy ő is bement egy ilyenbe, és 98-ban még tényleg a versenyzőkről szóltak ezek a műsorok, nem a zsűriről.
2: Előfordul.
0: Na de, számos telefonhívás érkezett hozzá ezek után, és a telefonálók között ott volt a pop királya Michael Jackson is.
1: No, csak
0: képzeljétek el, nézte a tévét, meglátta Anasztáziát, meg is hallotta, és azt hitt, hogy 12 éves, hogy felhívta.
3: Tiltakozom!
0: Fél órán keresztül beszélgettek az énekessel, és sok bátorító dolgot mondott neki.
2: Valóban?
0: Meg azt, hogy ártatlan. Na mindegy, 99-ben végre lemezszerződést kapott, abban az évben megjelent a bemutatkozó dala, az I'm the Love, ami nagy sikereket ért el szerte a világon, és még én is szeretem. Sorra jöttek a slágerek, a koncertek, a fesztiválok, úgyhogy végre abba hagyhatta a kéflisütést, mert az nagyon megviselte.
4: Nem elég görbe!
0: 17. Cameron és a Hug Yourself. Köszönjük szépen. Tessék.
2: Köszönöm.
0: Na, még Anasztázia visszatérünk, nyugi. Tessék, ölegesítek magatokat.
5: Le a kalap.

0: Jackson, Sarah Misha Miller, Don't Leave Kylie a 15. Bibi Rixa és a Faithless a 16. Ez volt a New Religion. De most új vallásként érkezik Orsi papnő, aki hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 47. születésnapját ünnepelte a héten Floride, a többszörös Grammy-díjra jelölt amerikai rapper, a 2000-es évek második fele óta ontja a slágereket, és közben elképesztő névsorral dolgozott együtt. Nelly Furtado, Timbaland, Will.i.am, Kesha, Sean Kingston vagy Jennifer Lopez, csak néhány név a hosszú listáról. Most az egyik legnagyobb bulislágere következik, Good Feeling Florida-tól, itt a

0: Florida és a Good Feeling. Köszönjük szépen! Nos, ha valakinek nem lenne világos, akkor mondanám, hogy a hivatalos magyar slágerlistát hallgatja.
1: Nem.
0: A kereskedelmi rádiók összesítése alapján.
1: Ó, igen.
0: Érkezik a hét sztárja, Anastasia! Na kapaszkodjál meg, mert szembe ment a mainstream-mel 2006. januárjában melkisebbítő műtétre jelentkezett.
1: Nem értem, miért?
0: Na, a háromfejű asszony megjött, és azt mondták, hogy csinálnak belőle egy embert.
1: Ne, várj egy percet.
0: Egy fejjel. Nincs is ott.
2: Én vagyok a híres egyfejű.
0: Jó, ne genyózzunk vele, mert állandóan fájt a háta és a nyaka, mert hogy nagy cicije volt. Hát most, ja, Istenem, azt hiszük, hogy ez áldás, de...
3: De ez nem igaz.
0: Próbált valaki ekkora mellekkel hason aludni?
1: Nem.
0: De komolyan, vagy berakni valamit a sütőbe.
1: Befejezte?
0: Na mindegy, szóval eldöntötte, hogy ezt kisebbíteni kell, mert állandóan orra bukik, azonban előtte elvégzett egy mammográfiai vizsgálatot, és 3 óra múlva készhez is kapta a jelentést, és aztán nem csak készhez, hanem a fejéhez is kapott, mert ez most nem vicces, de rossz indulatú, és kezdeti stádiumban lévő daganatot mutatott ki az egyik cicijében a mammográfia. Tehát azért ment be, hogy megműtsék, volt egy kötelező vizsgálat, és ott derült ki, hogy valami baj van. Tehát még szerencse, hogy elment. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy menjetek el melkisebbítő műtétre, hanem hogy vizsgáltassátok meg magatokat, kedves lányok.
1: Eljött az én idő.
0: Mert mi így szeretünk benneteket, egészségesen, jó cicikkel. Oké?
1: Okay? Oké. Okay.
0: Szóval kezdetben nem akarta beavatni a külvilágot a részletekbe, ám nem sokkal később a diagnózis után egy kórházi alkalmazott kiszivárogtatta a híreket, hogy kebedjen meg, de tényleg az ilyen. Az a hülye is arra gondolt, hogy ő lesz majd a blikfotósa, érted? Aztán kiszivárogtatta a híreket, Isten.

0: gondot a melkisebbítésre, de a 40%-át eltávolították az egyik mellének, és a másikat hozzá kicsinyítették. Tehát elvileg megtörtént az, amit akart, kisebb lett a cicie, csak hát milyen áron? Kovács. Sugár, illetve kemoterápiás kezelést is kapott. Ezt követően létrehozott egy alapítványt, és ezért beszélünk róla igazából, hogy felhívja a figyelmet a mellrák, a fiatalokat is sújtja. És én is ezért beszélek róla, mert ez nem tréfa dolog, lányok. Komolyan, időben, ha észreveszitek, akkor ez egy tökre kezelhető valami, ha pedig nem, akkor meg nagyon súlyos következményei vannak. Úgyhogy vizsgáltassátok, nézzétek, vagy kérjetek meg a párotokat, hogy valakit, hogy nézze meg, tapogassa meg, vizsgáljátok meg, hogy minden rendben van-e. De komolyan.
1: Menni fog az.
0: Itt nem anesztézia a lényeg, hanem az, hogy ez egy fontos dolog. Oké?
2: Aha.
0: Ő pedig a Sick and Tired dallal tért vissza a zenepiacra hatalmas sikerrel. Innen folytatjuk, de 14. Martin Garrix, Matisse és Sadko Barbs Butterflies-a, úgyhogy hallgassuk.

0: Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja a 12. Cameron és a Be Mine, a múlt heti ezüstérmesünk lecsúszott a 13-ra. Hoppá! Úgy látom, szakítás történt Cameronnél. Na, Ors jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 3 év az egyik legőrültebb közösségi kezdeményezésbe vágott bele a Zaporozsett zenekar. Arra kérték a követőiket, hogy legyenek egy kicsit a múzsáik, és küldjenek nekik érdekes, furcsa, vagy egyszerűen csak jól hangzó szavakat. A vállalás pedig az volt, hogy ezekből mindössze 5 nap alatt írnak egy teljes dalt, amit aztán a turné indító koncertjükön elő is adnak. A kísérlet sikerült, 2023. április 7-én pedig meg is jelent az így született sanzon. L'amour toujours, ez következik a Zaporozsettől.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Zaporozsec és a L'amour toujours. Köszönjük szépen. Azért, Orsi, én nem tudom, hova jársz régi dalokért, melyik boltba, de lehet, hogy váltani, ideje váltani, a színe miatt senkit se bántani. Már forog Los Angelesben, Hello Los Angeles, a Baywatch új változata, amely 12 epizóddal tér vissza. A két fiatal főszereplő, a 24 éves Noah Beck és a 23 éves Jessica Belkin, aki David Hasselhoff és Pamela Anderson nyomdokaiba lépnek.
1: Remek.
0: Jessica, föl kell kötnöd a bikinidet. A történet középpontjában ez ezúttal már felnőtt Hubby Buchanan áll, vagy Buchanan, akit Stephen Amell alakít, lánya pedig szintén csatlakozik a vízimentőkhöz. A szereplők között ott lesz még Brooke Snider, Shay Mitchell és Hassik Harrison is, legyenek is ők bárkik. Gondolom, ezek ilyen öreg lifesaverek, piros nadrágban, vagy ezek újak?
2: Sose volt jó a névmemóriát.
0: Mindegy, ott lesznek. Ott lesz a Brooks, meg a Shay, meg a Hassi. Na, Hassi hazatér. Mekkora film volt.
3: De jó Isten.
0: Tieron Swift és Zoppelite maradt, ahol volt a 11.

0: Taylor Swift és az Opolite a 11. Köszönjük szépen, már csak a legjobbak vannak hátra a top 10. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit, nyomoznak a letelepedési államkötvények ügyében. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
3: Itthon a Nemzet Diák Hallgató és Szabadidő Sport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak.
2: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülhetnek az Európai Sport Hét online mozgás térképére. A budapesti rendőrfőkapitányság elrendelte a nyomozást a letelepedési államkötvények ügyében. A hatóság a sajtó megkeresésére megerősítette, hogy az eljárás elindult, miután korábban feljelentés kiegészítést rendeltek el a beérkezett dokumentumok alapján, adta hírül a HVG. A 2013 és 17 között futó konstrukció keretében az Európai Unión kívüli állampolgárok vásárolhattak magyar államkötvényt letelepedési engedélyért cserébe. A program lezárásáig összesen 6600 letelepedési kötvényt értékesítettek, ami a családtagokkal együtt közel 20 000 külföldi állampolgár számára biztosított magyarországi és egyben uniós letelepedési jogot. A konstrukció nem az állam, hanem a kijelölt közvetítő cégek számára hozott rendkívüli profitot. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,7 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretnék tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálnák. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Szeptember 30-án temetik Deák Bill Gyulát. 13 órakor a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában helyezik végső nyugalomra. A szeptember 17-én 77 éves korában elhunyt zenészt, közölték Deák Bill Gyula Facebook oldalán. A búcsúztatás nyilvános lesz, így a rajongók és tisztelők is elköszönhetnek a magyar blues egyik legismertebb előadójától. Hétfőre virradóan egy hideg front elszórtan esőt, záport néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Csatorna felújítás miatt lezárták a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható a Szobiecki János utcában az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert itt javítják a csatornát. Lezárták a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert itt is tart a felújítás. A Reiter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés miatt lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Tebe utca felül Zsák utca lett. A Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a Szűdliget utcát, a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás folyik. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékváros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista, a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján jön a top 10. Orsi a múltbolos dalokat, a hétszerje pedig Anastasia, aki 58 éves lett. Igen, vele is megtörtént. Meg kéne nézni, hogy néz ki mostanában 58 évesen. Szerintem egy talán szexi lehet egy nő 58 évesen. Sose adjátok fel.
4: Soha!
0: 70 évesen is. Tessék küzdeni! Ezt üzenem nektek. Így van, fiú!
5: Ugyan ma.
0: Folytatódik az Opel Wallis slágerlista. Taylor Swift-tel, ez a Fate of Ophelia és a tizedik.

0: és a Get Lucky a 8. Tóth Abigail és Exxon Sugar Daddy a 9. Orsi pedig az első, ha hozni kell valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 20 évvel ezelőtt Justin Timberlake vezette a brit albumlistát második szóló lemezével, a Future Sex Love Sounds-al. Az album óriási siker lett, már az első évben több millió példány fogyott belőle világszerte, és végleg bebizonyította, hogy Justin a fiúbandás korszak után szólóban is a legnagyobbak között van. A lemez első kis lemeze pedig azonnal világsláger lett. Érkezik Justin Timberlake és a Sexy Back.
3: I'm bringing sexy back.
2: Yeah!

0: Szexi hát. Erről írni egy dalt.
1: Írtam egy dalt a szexi hátról.
2: Hogy? Miről írtál, Justin?
1: Hát a szexi hát, hogy egy hát az olyan szexi.
2: És erről írtál egy dalt, Justin?
1: Hát, ja.
0: Na ezt hallgattuk most meg, köszönjük szépen. Ez itt az Opervalis slágerlista, ahol a hét sztárja Anastasia. ...2013-ig siker halmozott, azonban akkor ismét meldaganatot diagnosztizáltak nála, tehát visszatért a probléma, de akkor már ugye járt, tehát időben észrevették, mert hogy ő járt vizsgálatokra, erre biztatnék mindenkit, kérés nélkül is. A kezelések alatt is folytatta a stúdiómunkát, azért ez nagyon kemény lehetett, és 5 hónapos küzdelem után ismét legyőzte a gyilkos kort. Oh yeah! Azóta is aktív, bár nálunk a friss dalai nem annyira mennek. Szeptember 15-én indult az új turné a Dublinban, a Not That Kind debütáló albumának 25 éves jubileumát ünnepli. 2026-ban új albuma jelenik meg. Szóval a lényeg az, hogy világsztár kategóriában a múltja miatt van, vagy legalábbis nálunk Magyarországon így van számon tartva, de jelenleg is aktív, tolja a bulikat, és gondolom, hogy megél belőle.
3: Azt mi sem tudjuk.
0: Ez van, gyerekek, akkor, ha nem az egész életet adod a show businessnek. Elkaristolsz ott a felszíne, meg megvagy belőle, de nem lesz belőle soha egy Michael Jackson. Ahhoz sajnos az kell, hogy az első perctől az utolsóig a show business éri.
4: Attól tartok, igen.
0: Még akkor is, ha utálod. Hipaton és Norma Jean Martin, az Out of My Head,

0: 5. Sam Feld és Rosalind Heart Like Mine-ja, 6. a Hurt és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja, és Orsi, ami hősünk, tényleg nem költi a halott pénzt, hanem inkább hozzá.
1: Visszapillantó.
2: Ismét egy 2019-es slágerlista van a kezemben, és arra vagyok kíváncsi, hogy 7 évvel ezelőtt mely magyar előadók és zenekarok szerepeltek a legjobbak között. Nos, 2019-ben a mai napon a lista 19. helyen két hazai kedvencet is találunk egyszerre. A hősök és a halott pénz közösen került fel a listára. Több türelem, már indítottam is.

0: Hősök és halott pénz, több türelem című dalát hallottuk, én annyit mondanék, hogy több zene.
1: Talán az is elég lesz.
0: Na mindegy, ez itt még mindig az Opelval is Slágerlista, ahol őrületes pletykám van, nem hiszitek el, hogy Kim Kardashian és Kanye West 13 éves lánya North West egyre merészebb piercingekkel kísérletezik.
2: Na is.
0: Ez milyen, nem? 13 évesen mivel foglalkozol? Hát én piercingekkel kísérletezek. Szagosra dugtam az orromba 13 évesen, nem horgonyláncok. Na, de van egy testékszer, amit a szülei nem engednek. North azt mondta, hogy nagyon szeretne egy úgynevezett bridge piercinget, vagyis az orrnyergét átszuratni.
2: De jó ég.
0: Tudjátok, amilyen a teheneknek van. Kim korábban sok kritikát kapott, amiatt, hogy lányának már most több piercinge is van. Ő azonban azt mondja, hogy North kreatív, szereti a divatot, szereti a mágnest. És fontosnak tartja, hogy biztonságos keretek között fejezhesse ki magát. Az orrnyerek piercingnél viszont meghúzta a határt. Szóval egyelőre enélkül hagyják ki a legelőre a kis North-t. Na, közben menjünk tovább zenével, Blondish és Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor-ja, 10 helyet javítva a negyedik.

0: Blondish és a Lovers on the Dance Floor a negyedik helyen. Orsi jön és hoz valamit Anastasiától, akiről a most kapcsoltok be, annyit kell tudnotok, hogy a hét sztárja volt, egész nap róla beszéltem. Most már mindegy, hallgassátok vissza.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 58. születésnapját Anastasia, az elképesztően karakteres hangú amerikai énekesnő, ő volt nálunk a hét sztárja. Táncosként kezdte pályafutását, aztán az éneklés került előtérbe. 1999-ben pedig az I'm Out of Love hozta meg számára a nemzetközi áttörést. Erőteljes hangja és mindössze 157 centis magassága miatt ragadt rá a kis hölgy nagy hanggal becenév. Pop, rock vagy soul, gyakorlatilag bármit énekel, azonnal felismerhető. 2004 egyik legnagyobb slágerét választottam tőle, ez a Left Outside Alone, itt a Sláger FM-en.

Anastasia Left Outside Alone. Köszönjük szépen! Na, el is búcsúztunk a hét sztárjától, 58 éves, Isten éltesse, már csak a top 3 van hátra, de mielőtt még lerántanám róluk a leplet, nézzük meg, hogy kik kerültek a legjobb 10-be. Taylor Swift és a Fade of Ophelia a 10-dik. Tóth Abigail és Accent Sugar Daddy-e a 9-dik. Nyolcadik helyen Loy és a Get Lucky. Hetedik a hipertóniás Norma Jean Martin az Out of My Head-del. Hurts a hatodik, meg a Purple Disco Machine. Így együtt. Ez a Wonderful Life 25. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja. Az ötödik hely, őket szeretem a legjobban kimondani. Sam Felt, Rosalind Heart Like Mine. Ez a Rosalind, ez olyan, ez így gurul. Na, mindegy, hallgassuk. Negyedik volt Blondish és Al Curtis West Lovers on a Dance Floor-ja. A bronzén pedig Loy, és nem a Get Lucky, hanem a Golden Summer, amihez David Puentes adta még a nevét.

0: Loy és David Puentes Golden Summer-je a 15. helyről érkezett meg a harmadikra, úgyhogy oh yeah. És akkor még egy hír Alexander Skarsgårdról, nemrég lett 50 éves, és még mindig elképesztő formában van. A Tarzanra készülve teljesen átalakította a korábbi edzését, úgyis mondhatnánk, hogy elkezdett lógni. Szerintem vicces volt. A heti 4x10 kilométeres futást súlyzós edzésekre cserélte, és kezdetben heti 6 alkalommal tréningezett.
1: Annyi sajnos kevés.
0: A végső zsírégető szakaszban már heti 10-14 edzés is belefért kardióval együtt. Az étrendje is extrém volt. Atya úristen, Tarzannak lenni se ingyen van. A tömegnövelés idején napi 3400-7000 kalóriát fogyasztott húsból, rizsből, burgonyából és zabból. Ez nyerítés akart lenni. Miközben került a cukrot, a glutén, a színházakat és kulturális helyiségeket, valamint az alkoholt.
2: Kiváló.
0: A látványos filmes fizikum mögött, tehát hónapokig tartó nagyon szigorú munka állt. Igen, én is fölkészültem, és így néztem ki, csak nem én kaptam a szerepet. De tényleg ez milyen lehet, mikor így készülsz a szerepre, és a végén azt mondják, hogy hát nem is te kapod, mert beelőzött valaki. Te meg itten heti 4x10 kilométert rohangálsz a súlyzós edzések mellett.
3: Nem.
0: Na mindegy, őnek is sikerült, úgyhogy indulhat a majom parádé. És ez már vonatkozik Shakirára és Burna Boyra is, a Die Die a második.

0: Shakira és Burna Boy Dajdai a második hely, és közben elérkeztünk a csúcshoz. De mielőtt a csúcsra hágnánk, kezdődjön a csúcstámadás egy hírrel.
1: Új hírek?
0: Svájcban megszüntették az elvált családi állapot hivatalos használatát. Nincs olyan, kivonták, nincs olyan, hogy elvált. A kormány támogatja azt a javaslatot, amely szerint a válást lezárulta után az érintettek egyszerűen visszakerülnek az egyedülálló kategóriába. Kész.
2: Ennyi?
0: Senki nem kérdezte, hogy milyen hibákat követtél el életedben. Most egyedülálló vagy, azt jó napot kívánok.
2: Jó.
0: Az indoklás szerint egy lezárt magánéleti esemény nem kellene élethosszig feltüntetni a hivatalos iratokon. Ráadásul sokan megbélyegzőnek érzik ezt a státuszt. Ezen gondolkodjunk már egy kicsit, ez mennyire igaz? Hogy valamit csináltál, és akkor egész életedben úgy hívnak. De ez mondjuk igaz az özvegyre is, nem? Tehát, hogy az is egyedülálló.
1: Igen.
0: Miért kell azt, hogy özvegy? Hát értem, hogy elvesztett valakit, de hagyd legyen már túl rajta. Mindig dörgöljük az orra alá.
1: Igen.
0: Vagy az elváltnak, hogy el... Na, az jó, Svájc! Svájc nem hülye! A végső döntést még a parlamentnek kell meghoznia, tehát lehet, hogy leszavazzák a francba.
2: Miért?
0: Jó, nem tartom rossz ötletnek. Egyébként. Ennyi volt már az Opelval is lagerlista, ezt se tartom rossz ötletnek, hogy végezzünk mára. Alex Kenji és a Bambolé az aranyérmes. Na, Bambolé, bicikli, eltolé, a viszonthallásra. Szevasztok!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
11: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a Pólus kötőjel Center.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Mérföldkőhöz érkezett a közbringa rendszer fejlesztése. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Riásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobipontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Ezzel párhuzamosan az Attila út felé vezető ágon és csak egyetlen forgalmi sáv marad járható. A korlátozások miatt a BKK érintett buszjáratai szintén módosított, terelt útvonalon fognak közlekedni. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: szímánc? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek, közzétették a dízel támogatás részletszabályait. A hétvégére teljesen lezárták a Szabadsághidat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárd polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában azt mondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna, a bölcsödéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkezésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. A hétvége idejére teljesen lezárták a Szabadsághidat a megszokott gépjármű forgalom elől a fővárosban. A bkk.hu közúti tájékoztatása szerint a híd mellett a Kálvin tér egy részét, a Fővámteret és a Vámház körutat is teljes egészében átadták a gyalogosoknak. A korlátozások miatt a kiskörúti villamosok helyett a sűrűbben közlekedő metróvonalakat érdemes választani. Az autósok a belváros elkerülésére a budai és pesti alsó rakpartot, illetve a szomszédos hidakat használhatják. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Válaszolt a miniszterelnök a tüntetőknek, megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki kórházban. Megújul a Margit-sziget ikonikus zenélő szökőkútja. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki utcai kórházban, írta Velkei György László, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Vége azoknak az időknek az Uzsoki utcai kórházban, amikor néhányan elsők voltak az egyenlők között. Vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki, írta a kormánypárti képviselő. Velkei György László Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be a kórházat. Egyetértettek abban, hogy egyszerre két dolgot kell rendbe tenni, javítani kell a kórház működési körülményeit, és le kell zárni a korábbi időszak problémáit. Látványosan megújult és sokkal átláthatóbbá vált az utastájékoztatás az észak-pesti régió egyik legfontosabb csomópontjában. A BKK hivatalos oldala szerint Újpest városkapu metróállomás környezetében vadonatúj információs táblákat helyeztek ki a szakemberek. Az új, egységes megállóhelyi kódolás teljes mértékben illeszkedik a MÁV csoport már meglévő számozási struktúrájához. A fejlesztés elsődleges célja, hogy a vonattal és távolsági busszal érkezők gyorsabban megtalálják a csatlakozásokat. Elnémul és egy átfogó rekonstrukció keretében teljesen megújul a Margit-sziget ikonikus zenélő szökőkútja. A főpolgármesteri hivatal sajtóosztályának tájékoztatása alapján a főváros egyik legnépszerűbb látványossága már csak szeptember végéig működik. Ezt követően veszi kezdetét a nagyszabású gépészeti felújítás, amely biztosítja a kút hosszú távú biztonságos üzemeltetését. Addig viszont még a megszokott lenyűgöző zenei repertoárral és esti fényprogramokkal várja a látogatókat. Cica Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macska Világ alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár közösségi házban várják azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. Hétfőre virradóan egy hideg front elszórtan esőt, záport néha zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elosztom a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére. Ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, legalábbis képesek arra, hogy hatással legyenek. Gallusznike meg jó négóta.
2: Nagyon megtisztelő, nagyon szépen köszöntök mindenkit,
1: örülök neked,
2: aki hallgat minket, és téged is.
1: Örülök, hogy jöttél. Egy rendkívül izgalmas apropóval ráadásul, mert nem akármilyen bemutató készülődik.
2: Igen, a város szívében, a Dob utcában, a Spinózában lett arra lehetőségen Czeisel Gábor rendezésében, hogy egy olyan anya-lánya viszonyt jelenítsek meg, ami nagyon-nagyon különleges, mert hogy egy szupersztár édesanyjához fűződő viszonyát fogjuk taglalni a színpadon, és ez nem más, mint Barbra, nehogy elrontsam.
1: Igen, majd ezt mondd el, hogy miért.
2: Barbra Streisand, amikor meséli az édesanyjának az egyik jelenetben, hogy miért változtatja meg a nevét, azt mondja, hogy annyira kell ebben a műfajban, hogy valami titokzatosság lengje körül az embert. Anya, neked ezt értened kell, Mata Hari is ezt csinálta, és világhírű lett. Hát mit tudunk Mata Hariról? Na most ő nem változtatta meg Barbara Streisand annyira a nevét, csak azt mondta, hogy kivette az át, az, az ásítós Barbarából, csinált egy Barbra Streisandot, és valahogy ez valóban működött. De hát az ő tehetsége az nem csak erről szólt, hanem az egészen különleges hangszíne, és az a mérhetetlen nagy akarata, ambíciója, és bocsánat, hogy ennyit beszélek, csak nagyon lelkes vagyok.
1: De hát azért jöttél, hát érdekel is az alkotói folyamat, hát ne viccelj.
2: Tulajdonképpen ő volt az, aki lerombolta azt a tévhitet, hogy egy szupersztárnak csak baba szépségnek lehet lenni. Az édesanyja nem azért nem hitt benne, mert gonosz volt, és gonoszkodni akart a lányával, hanem mert egyszerűen nem látta azt az utat, hogy ebből a kis rút kiskacsából, hogy finoman fogalmazzak, hogy lesz az a szupersztár, akinek ez már egész kicsi, ő már egész kicsi kora óta képzelte magát. Uh-huh. Na most a darabban elindulunk a 14 éves Barbarával, Barbra lesz belőle 18 évesen, és aztán 70 év körül állunk meg, és a mama mindig ott van, és valahogy egy ilyen negatív erőként mégis képes arra, hogy lökjön ezen a nőn előre és előre és előre. Hát sok minden közrejátszik az édesapjának a korai elvesztése, akitől ő úgy érezte, hogy nagyon sok mindent örökölt, és mocorog benne Emmanuel Streisand vére, egy tanár volt, egy nagyon közkedvelt tanár, és édesanyjától pedig a művészeti érzéket és a szép hangját örökölte. De valahogy soha nem találtak megértésre. Na most, hogy a darab legeslegvégén egymásra találnak-e, az maradjon titok.
1: Na jó, hát ezt majd megnézik szépen.
2: Viszont, ami nagyon fontos, egy napon születtem azzal a csodálatos hölgyel, színésznővel, aki játssza az édesanyámat, és ő nem más, mint a bombázó Tóth Enikő, aki őrült hitelesen adja a cseszegető anyukát. Semmi nem jó neki, és hát ilyen kicsit ilyen skizofrén kapcsolatban vagyunk, mert megérkezünk, és akkor bűbájosak vagyunk. Felmegyünk arra a picike, de annál kedvesebb és közvetlenebb Spinoza színpadra, és ott elkezdődik egymás froclizása. Mert hát igen.
1: Jó, izgalmas az egész. Azt kértem tőle, hogy az alkotói folyamatban egy picit hadd lássunk bele. Hol tartotok most a próba folyamattal?
2: Olyan fantasztikus dolog ilyen kétszereplős darabban lenni. Én nekem önálló estjeim már voltak. Uh-huh. Csináltuk a Czeisel Gáborral a Kaktusz virágát, ami hát egy ilyen 5-6 szereplős. De a kétszereplős, úristen, annyira jó. Mert van idő minden egyes próba előtt összemondani a szöveget, mindenhol megállni, elgondolkozni, tényleg úgy kezdjük mindig, hogy csak simán mondjuk a szöveget, aztán fölmegyünk a színpadra, ott először ami jön, amit érzünk, és abból a Gábor utána azt mondja, hogy figyelj, olyan jó volt, hogy oda mentél a zongorához, olyan jó volt, hogy ott rácsaptál, olyan jó volt itt az a szünet. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy azt a fajta színházi munkát élvezhetem, ami a nagyon nagy musicaleknél az elején, a legeslegelején egy hétig talán megvan, de utána bejön a nagy tánckar, meg a kórus, meg a díszlet, és akkor rohanunk előre. Itt tényleg a csöndnek is olyan jelentősége van ebben a pici teremben, hogy ott egy világ mesélődik el egy nézésben, egy élet zajlik le, egy rövid szünetben is.
1: Október 7-én veletek indul gyakorlatilag a Spinoza Fesztivál, ami már a 24-dik, aztán majd október 21-én is játszod, vagy játszátok a darabot. Még mindig nagyon érdekel a lélektana ennek, hogy amikor kapsz egy ilyen felkérést, akkor neked még pluszba bele kell ásnod magad mondjuk a főhős életébe?
2: Igen. Úgy kezdődik a dolog, hogy amikor én tinédzser voltam, akkor én is majdnem ennyi kritikát, meg féltést kaptam, sokszor nagyon jó indulatból, mint amit előbb elmondtam Barbráról, hogy igaziból Szirtes Tamár igazgató úr mindig azt mondta, hogy én egy nagyon rendhagyó ember vagyok, egy nagyon szabálytalan szépség. Egyébként ezzel ma már nagyon sokan vitatkoznak, de így indult a dolog. És ez az elején inkább hátrányt jelent, később pedig úgy érzem, hogy egyre nagyobb előnyt, hogy ahogy József Attila is mondja, hogy születtem, majd kiváltam. Tehát, hogy az, hogy megkülönböztethető az ember akár a hangszínével, a profiljával, a megjelenésével, alkatával, az nagyon nagy érték, csak az elején borzasztó nehéz. Tehát én már kicsi koromban is szimpatizáltam a művésznővel, mert azt éreztem, hogy valami nagyon mély és közös sors van, ami összefonódik bennünk. Nekem lehet, hogy nem ekkora az orrom, de nekem meg előre áll a fogam, állandóan szabályoztatni akarták, aztán utána, persze, aztán utána igaziból mi lett volna egy tucat száj, igen. És most meg azt látom, hogy ez meg egy nagyon erős jellegzetességem, ez a széles mosolyom, és természetes, hogy azonnal elkezdtem dokumentumfilmeket nézni, azonnal megrendelte a Czeisel Gábor a kis ponyva regényt, ami az ő élettörténete.
1: Azt nagyon vastag, ez a 800...
2: Nem, ez egy ilyen rövidebb, zanzásított verzió. Elkezdtem olvasni, bele-bele lapozgatok, de úgy érzem, hogy annyi közös van, hogy már a szövegkönyvből, amit Anna összeírt, abból én már tudok táplálkozni. Tehát nem évszámokra van szükségem, és ráadásul olyan nagyon jól van összeválogatva ez az öt jelenet, ami a végén egy monológ, ahol ő úgy kezdi, hogy nem szeretett ő igazából magáról beszélni. Ő a zenén keresztül szeretett létezni, eszméletlenül lámpalázas volt. Na mondjuk, megmondom őszintén, hogy ezt nem osztom vele. Valahogy lehet, hogy nekem olyan nagy energia átvitel, adás és kapás a színpad, meg úgy megszoktam, hogy valahogy nekem nincs már olyan nagy izomlázam, az van a tegnapi edzéstől, de lámpalázam. És elmondja a Streisand, hogy amikor a Funny Girl-t bemutatták 64 márciusába, akkor heti 8-szor játszották. Tehát ő úgy játszott egy szerepet, hogy ilyen iszonyatosan ilyen Broadway West End szinten. Mi azért a nagy színházba, például a Madácsba, egy hónapig játszunk egy szerepet, majd utána eltesszük egy évre. Tehát azt a fajta kiégést, amit ő megélt, azt én nem éltem meg, de most nagyon-nagyon-nagyon csapongok. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani, mert előbb mondtam, hogy Tóth Enikővel egy napon születtünk, de azt nem mondtam, hogy mikor, szeptember 11-én, és azon a napon egyébként lehet, hogy velünk nyit a nevem Barbara, vagyis hogy Barbara Streisand történetével nyit a Spinoza, de már klezmer koncertek lesznek, és én aznap este ott leszek, és klezmert fogok hallgatni, és egy jó flódnit meg fogok enni ott a Spinozában 11-én.
1: Na, szívből gratulálok előtte, és a jó Isten éltessen, és nagyon izgalmas, nem baj, hogy csapongsz, egyébként nem csapongsz, mert minden ide illik, és minden mindennel összefügg. Másrészt volt itt az Anna is, beszélgettünk vele is, vagy beszélgettem, és meséltem neki, hogy én voltam annak idején a Bradány Ivánnál, aki írta a Barbara Streisand életéről egy könyvet. Sok könyv van a Barbara, vagy Barbara életéről, és ahogy beleolvastam, tényleg olyan az egész, mint egy motivációs workshop, tehát most már nem megvilágosodni kell menni, Isten tudja hova, hanem menjenek el és nézzenek meg.
2: Hát nem akarok nagy titkot elárulni, de talán annyit elmondhatok, hogy óriási motivációja volt neki még egy fizikai jelenség. Fülcsengése volt egész életében. Ez borzalmas lehet. Tehát már egész kicsi korától fogva, ahogy a nevelőapja oda költözött hozzájuk, valami olyan stressz dolog kapcsolhatott be nála, hogy egyfolytában volt egy sípolás a fülébe. A csoda tudja, hogy ez vérnyomás dolog, nem lehet tudni, hogy ez pszichoszomatikus, amit az anyja mondott, hogy csak pszichoszomatikus hiszti. Nem tudom, nekem a nagymamámnak lett idős korára, és nagyon-nagyon nem volt jól tőle. Na most a Barbara Streisand azt csinálta, hogy ezért tanult annyit, mert állandóan el akarta magát foglalni valamivel, hogy ne figyeljen oda erre a háttér, ilyen éles, valami hangot hallott. Nagyon érdekes és furcsa dolog, ezt nem irigylem tőle.
1: Hát igen.
2: Komoly.
1: Telnek a mindennapok.
2: Hát ez azért így bepörgeti az embert, tehát 6 nyelven tanult, lakberendezett, tényleg nem akarom az Annának az összes jó szövegét elsütni, de főzni is nagyon akart, de mindig mondta, hogy a vizet is odaégeti. Szóval hindu filozófusok ihlették meg, mit tudok még érdekességeket, renget, nagyon érdekes nő, nagyon gondolkodó, nagyon mélyen érző, és hát nem beszélve arról, hogy mekkora hatással volt az életemre az ő munkássága, hogy amikor a kezem közé kaptam a lemezeit, akár a Gentle-t, tényleg azok a gyönyörű dalok, annyira színvonalas, hogy ha már az ember egy kicsit tud skálázni, már tud egy kicsit énekelni, és elkezd Streisand munkásságával foglalkozni, akkor az olyan nagyot tud dobni a fejlődésén, hát hogyha musical és pop irányba szeretne menni valaki. Tehát érdemes a hangot és a zenét fülön keresztül tanuljuk. Nem is az agyunk, nem is a torkunk, a fülünkkel hallgatjuk, és akkor mi is le tudjuk képezni. Énekelni sajnos nem fogok túl sokat, de egy kicsit fogok dudorászni, mert hát a világhírű művésznő nagyon érzékeny a műveire, és hát nem nagyon engedi, hogy akárki színpadra lépjen az ő életművével, de azért majd egy kis dudorászás lesz a darabon belül. Igen, belepasszírozzuk, mert bár próza, azt gondolom, hogy muszáj felcsendülnie egy-két ikonikus dallamnak.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk, Gallusznikinek még inkább, örülök. Köszönöm. Hogy itt a próba folyamat közben eljöttél, igen, és igen, mesélsz. Mondtad, hogy nagyon intim az egész, a Spinoza tere is, az atmoszférája, meg egyáltalán ez a darab. És akkor abban segíts nekem, kérlek, a megértésben, mert itt kulisszatitkokról beszélgettünk a pályatársaiddal estéről estére, itt nekem már valaki azt mondta egyszer, hogy elképzelhetetlenek tartja, hogy egy darab a premierje elkészüljön, majd az 5.-6. előadásnál. Azért ez ahhoz képest egy érzékenyebb, talán pont az abban, hogy ketten vagytok a színpadon?
2: Csak magamról tudok nyilatkozni. Mielőtt megkapnám a szövegkönyvet, azelőtt vagyok a legidegesebb. Majd ugye megismerkedek az olvasópróbán azzal, ami rám vár, és olyankor két érzést tudok elkülöníteni. Volt olyan, hogy a nagy izgalomból egy olyan hideg félelem csapott rám, hogy akkor ezt most melyik oldaláról fogjam meg ezt, és akkor még valami csúnya szó is eszembe jutott. De itt most nem ez történt. Ahogy elkezdtem olvasni, egyre inkább azt éreztem, hogy hát tulajdonképpen úgy vagyok, mint Barbara Streisand, akkor, amikor az Anna Frank naplóját látta gyerekkorában, és az ihlette őt meg, az volt az első színházi élménye, hogy te szent ég, hát ezt én is ugyanígy meg tudom csinálni. Tehát ahogy olvastam a szöveget, olyan volt, mintha úgy lelkileg. Tehát, hogy nem én játszottam a Hello Dolly-t, meg nem én voltam a Funny Girl, de akár lehettem is volna, vagy lehetnék. Tehát, hogy olyan dolgokról kell beszéljek, ami annyira megkönnyíti a dolgomat, mert mind lelkileg, mind pedig temperamentumban, spirituszban tudok hozzá formálódni. Ráadásul óriási öröm, hogy ez nem szentírás, és hogyha valami más mondatszerkezetben jönne a számra, vagy hozzá tudok fűzni valami emlékemet, amit én is tudok a múltból Barbaráról, vagy amit úgy érzem, hogy most itt kéne dudorászni, vagy ennél a résznél valami jellegzetességét visszahozok az ő humorának, akkor azt a Gábor nem az, hogy megengedi, hanem nagyon örüli, örül neki, és üdvözli ezeket az ötleteket. Most még nem megyünk egészben, még csak végigértünk éppen a darabon, és most ilyenkor nagyon jó, ahogy így érik bennünk. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz egy eszeveszett rohanás, pont azért, mert van mondani valóm vele. Mert nem idegen, nem kell belebújni valami tőlem távol eső olyan szerepbe, amit nem tudom, hogy közelítsek meg. Tudom, milyen olyan sokat dolgozni, tudom, milyen nagy színpadokon állni, tehát ismerem ezeket az érzéseket, elő kell hívni.
1: Ki hívott egyébként téged erre a szerepre, a Gábor vagy az Anna, vagy mind a ketten?
2: A Gáborral dolgoztunk már, a Kaktusz virágát csináltuk, egyébként ez nagyon érdekes, mert válaszolok a korábbi kérdésedre is, és akkor egy olyan térbe dolgoztunk, ahol nem volt színpad. És így utólag pont ma említettem a Gábornak, hogy én azt annyira nem szerettem. Tehát lehet, hogy a madácsról lejöve nekem furcsa ez a... Egyszerűen szeretem, hogyha van egy elemelt tér, ahol én is átadhatom magamat a képzeletemnek, és aki engem néz, itt nem arról van szó, hogy most fölnézzenek, nem. Hanem, hogy ne jöjjön zavarba az a, bocsánat, de szegény néző, hogy én ott adott esetben ott köpök egy nagyot, mert üvöltöttem egyet, és akkor érted, tehát olyan profán.
1: Hogyne.
2: És itt a Spinozában hiába ez egy picike tér, de van rendes színpad, van normális függöny, bejövök, megállok, van gyönyörű reflektor, van egy karzat, tehát úgy érzem magam, mint egy kis ékszerdobozban. Nagyon szeretem, nagyon élvezem, tényleg.
1: 6-7 van itt is a próbára? Ha mindent összeadunk?
2: Hát nem volt annyi. Nem volt annyi. Vagy lehet...
1: Hát ahány színház, akkor ezek szerint annyi szokás. A madásban 6-7 van, vagy ott meg még több?
2: Én úgy, most úgy mondanám inkább, hogy minimum 3 hónap van a madácsban. Most azért is vagyok egy kicsit így az időkkel, meg az időpontokkal hadilábon, mert elkezdődött a TV2-ben az a műsor, amire már nagyon rég agitáltak, és tartottam tőle a Sztárban Sztár, és 20-án este lesz az első élő show, és emiatt is nagyon sok teendőm van, de erről nyilván nem mesélek többet, akit érdekel, az majd nézi, de hát az nagyon sok előkészülettel jár, és akkor rohanok most a Dob utca, és
1: a
2: filmgyár között, és még aztán még van az Ők azok koncert, akikkel Tatabányára megyünk, Malek Andival és Wolf Katival, ami egy nagyon különleges, ott nagy örökzöldek, slágerek, mindannyian elénekeljük ugyanazt a dalt, csak más stílusban.
1: Egymás után?
2: Igen, nagy zenekarral, és annyira más stílusban, hogy tényleg most mondok egy példát. A Christina Aguilera Hurt, egy nagyon nagy nóta. El fog hangzani, azt hiszem Bossa Novában, az Andy talán gitárral. Én egy gospel verziót énekelek, és a Wolf Kati pedig talán egy száll zongora. Mit mondtam előbb?
1: Ja, oké.
2: Okay. Egy száll zongora, megvan. Gitár, gospel, igen. Egész más. Más tempó, más hajlítások, a dallam ugyanaz. Szóval az például egy ilyen zenei csemege, aztán nem sokára lesz az Erkelben, tényleg nem sokára, Rebeka. Uh-huh. Most kezd el nekem egy kicsit így berobogni, úgy elcsúszott ez a nyár, ahogy a természetben is, hogy még ugye ma meg holnap, de hagyjuk. Okay, most voltak a nagy hőségek.
1: Igen. Niki, de meg lehet szokni ezt a kiszámíthatatlan pályát?
2: Nem lehet megszokni.
1: Tehát itt nincs állandóság.
2: Most, hogyha egy postás kisasszonyt kérdeznénk meg, ő is talán elmondaná, hogy nagyon-nagyon sok kiszámíthatatlanság van a napjában. De tényleg ez a művész élet, tudod mit, nem is szeretek beszélni róla, mert amikor ennyi minden van, akkor az ember úgy élvezi, hogy tényleg olyan sok mindenbe beleélhetem magam. Uh-huh. Mert sajnos van egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy én magamnak nagyon jól tudok álmodozni, viszont elkezdeni szervezkedni nagyon nehezen. Uh-huh. Tehát amikor kiürül körülöttem az újdonság, akkor el tud kapni engem egyfajta félsz, hogy jaj, mi lesz a következő, ami lázba hoz. De különben olyan vagyok, és ez talán a színházból látszik is, hogy én azért becsülöm a szerepeimet, tehát nem arról van szó, hogy valamit megkaptam, és akkor utána eldobom, mint egy mosogató rongyot, és rohanok tovább, mert nem nézek hátrafele. Tehát én azért nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem, alig várom, hogy legyen Jézus Krisztus szupersztár, legyen József, Mamma Mia, tehát ezeket is várom, de mindig várom az újdonságot, mert az adja a frissességet, és nagyon szerencsések vagyunk, Tóth Enikő is, és én is, tényleg látom, hogy mennyire frissen tart minket ez a pálya. És ez szerencse, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért, hogy ez megadatik.
1: Na, hát akkor ez kegy, ilyen szempontból.
2: Így van, köszönöm
1: de
2: is.
1: De milyen jó, hogy ilyen szenvedéllyel tudsz a hivatásodról beszélni. A popzenei karrieredről is ugyanilyen hivatással?
2: A popzenéből annyi maradt meg, hogy a Klub 54-jel mai napig is, most például itt Budapesten egy családi napon léptünk fel vasárnap.
1: Hát akkor vagytok
2: mi? Szeretnek minket, emlékeznek ránk, tudomásul van véve, hogy már félig meddig retro, hogy már félig meddig nosztalgia, de nagyon-nagyon sok embernek a Még egyszer című dal az olyan emléket őriz a szívében, hogy kellemesek vagyunk ezeken a családi napokon, és nagyon szívesen megyünk is.
1: Hát én még a titkos vallomást is ismerem, tehát én ismerem az egész lemezt.
2: De kedves vagy, és egyébként. Lehet, hogy azt a szöveget még én is írtam, nem is tudom, arra a lemezre még egy-kettőt.
1: Szélfújja, mit tudom én, hova ezt a titkos szélfújja, füled, hát hova?
2: Hát ezek a népi motívumok, ezek ott szerepeltek, ilyen dallamos, kedves, romantikus, szeretem, persze most már van egy...
1: Azok igényesen meg voltak csinálni.
2: Nagyon. Nagyon. Ezért a két lemez után nem tudtuk folytatni, mert ugye kivonultak a kiadók Magyarországról, és már a második lemezt is részint mi szponzoráltuk, és a harmadik lemeznél úgy voltunk, hogy a fiúk azok inkább építkeztek, azt mondták, hogy jó lenne, hogyha lenne egy kégli. Én a lakáshitelemet fizettem ki, és akkor kicsit így megálltunk, és egy kicsit más irányba mentünk el.
1: Ja, de akkor legalább van két lemez, persze, amivel a mai napig tudtok.
2: Igen, de ez nem csak Klub 54, hanem abbákat is énekelünk, van egy abba show, és akkor van egy olyan rész, ahol magyar nagy slágereket is belevettünk, akár Cserháti, Máté Péter, vagy akár még Lady Gaga, tehát mindenfélét énekelünk, szóval ez most már egy ilyen nagy Klub 54-es nagy egyveleg.
1: Uh-huh. Party.
2: Uh-huh.
1: Jó az. No, és egyébként szereted most az életedet? Mindaz, ami történik veled minden téren?
2: Én szeretek élni, nagyon szeretek élni, de amikor a mentálhigiénés iskolámat végeztem, akkor felhívta a figyelmet az egyik tanárunk arra, hogy amikor életről beszélünk, akkor próbáljuk definiálni, hogy kinek mi az élet.
1: Akkor a mindennapja, akkor úgy kérdezem a mindennapjaidat.
2: Igen, de most nem téged akartalak froszlizni ezzel, hanem így definiáltam volna, hogy nekem mi az élet. Hogy egy kicsit többet áruljak el magamról.
1: Kíváncsi vagyok.
2: Tehát, hogy rájöttem arra, hogy nem vagyok igénytelen, és szeretem, hogyha eljutok az edzős, súlyzós edzésemre, ha egy héten egyszer eljutok jogázni, hogyha teljesítem a kis úszkárom felé azt, amit szeretek, hogy minden nap legyen egy nagy séta. Szeretem, ha felkészült vagyok a próbákra, és nem csak beesek. Uh-huh. Szeretem, hogyha megtisztelem a környezetemet azzal, hogy nem csak ápolt vagyok, mert lefürödtem, hanem valamit közvetít az öltözködésem, és ezért nem biztos, hogy én vagyok a legegyszerűbb ember a világon, mert vannak igényeim. Uh-huh. És nemrég egy szerettemmel egy ilyen kedves vitába is keveredtem, hogy a feltétel nélküli szeretet. És a pszichológia azt mondja, hogy feltétel nélküli szeretetet igaziból mindenki csak az édesanyjától várjon el, uh-huh, leginkább. Tehát, hogy ne kínozzuk a környezetünket azzal, a szerelmünket, a gyerekeinket, hogy teljesen úgy fogadjanak el minket, ahogy vagyunk. Vagy vizsgáljuk meg, hogy vajon mi el tudjuk-e fogadni a másikat teljesen úgy, ahogy van. Vagy hogy egyáltalán ez egészséges-e. Na most miért mondom? Szeretem persze az életemet. De van, amikor úgy magamra szólok, hogy Niki, most többet kell aludj. Most figyelj, lehet, hogy most fogsz késni 10 percet, de egy pillanatra vegyél levegőt, mert ha úgy érkezel meg, mint akit tényleg így űztek, hajtottak, akkor oda viszed a káoszt, ahova nem kell káoszt vinni. Uh-huh. Tehát, hogy én ilyen tudatosan próbálom figyelni azért magamat kívülről is. Sose felejtem el, egyszer valaki írta egy ilyen mentálhigiénés oldalamhoz, hogy mit kell itt okoskodni, az életet élni kell, nem filozófálni rajta, és köszönöm mai napig is, hogy ezt írta, nem értek egyet. Uh-huh. Szerintem igenis este, mielőtt az ember becsukja a szemét, egy kicsit így végig kell pörgetni, és nem az a lényeg, hogy jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, hanem akkor tudom jól érezni magam én a bőrömben, ha azt érzem, hogy tulajdonképpen amit lehetett, megtettem ma azért, a szeretteimért, magamért, a pályámért, az állatért, akiért felelősséget vállaltam, a testemért, hogy jól táplálkoztam, nem tudom, sorolhatnám. Uh-huh. A kollégáimért is, hogy úgy viszonyultam hozzájuk, ahogy én is elvárnám, hogy hozzám viszonyuljanak. Vagy ha ez nem sikerült, akkor után követtem. Oda mentem, és azt mondtam, hogy te figyelj, mert egyébként sokszor nem sikerül. Nagyon idegesek vagyunk, itt is ugye elválik, hogy ki mit gondol, ha megkérdeznélek, hogy szerinted nehéz az élet?
1: Szerintem nem.
2: Látod? Érdekes, én elfogadom. Elfogadom. Pont azt mondta nemrég a párom, hogy szerinte nem nehéz, ez csak, az csak egy koncepció.
1: Én azt mondtam, hogy szemléletmód.
2: Igen, én nem hiszek ebbe. Szerintem alapvetően az, aki azt mondja, hogy nem nehéz, az egy áldott helyzetben van. Mert alapvetően az élet, és az élet alatt azt értem, hogyha most engem így kicsapnának valahova egy erdő közepére, hogy na, uh-huh, anyukám, éljél. Tehát nagyon könnyű nekünk, mert felkapcsolom a villanyt, befűtök, fölveszem a kényelmes cipőmet, de hogy önmagában, akinek nem adatik meg, és mondjuk meg kell, olyan szinten kell megküzdenie a mindennapi betevőért, uh-huh, hogy tönkre megy a hangulata benne. És én sok olyat láttam, és én láttam, hogy anyukám is nagyon küzdött, tehát, hogy már valahogy az életről máshogy gondolkodok, de én annak örülök, hogyha te azt mondod, hogy könnyű az élet, és annak örülök, ha azt mondja a párom, hogy könnyű, mert akkor tudom, hát azért, hogy ti jó flóba vagytok.
1: Én nem ismerem a párodat, de azt tudom, hogy én meg megjártam a hadakútját, tehát, hogy tudom, hogy tényleg csak rajtam múlt, és És ha már
2: erdő, de érdekes.
1: Hogy a jéghátán is megélek. Tehát én bízom annyira magamban, hogy azért én nem is ismerem a félelem érzését.
2: De jó.
1: Most ebbe hosszan belemehetnénk.
2: De érdekes. Nem menjünk bele, de igen, igen, ez nagyon-nagyon érdekes. Mert én például azt gondolom az én pályámon, hogy nem minden múlik rajta. Nem minden múlt rajtam.
1: Ja, a te pályádon semmi nem múlik rajta. Az semmi.
2: Akkor köszi! Na, egy pont ide. Szóval, és sem. Akkor
1: én
2: nem
1: ezért
2: szabad...
1: kérdeztem, hogy ezért igen. Kezdtem el kérdezni tőled, hogy hogy bírod ezt a kiszolgáltatottságot.
2: Figyelj, nézd, sok minden módon fel lehet fogni. Nekem életem álma volt, hogy a Wickednek a egyik főszerepét, az Elfabát elénekeljem, eljátszam. Nem sikerült ez... a nagy színházban, kőszínházban, ugyanakkor valahogy Bolba Tamás közben járásával, hiszen ő hívott meg engem a castingra, a meghallgatásra, és több fordulós volt, mégiscsak én lettem Elfaba, és az örökké fönnmarad, mert hogy a szinkron hangja és az ének hangja is lettem. De hát most ugye tudjuk, hogy bemutatta az Erkel Szegeden, és hozzák föl a kőszínházba, és még nem csengett a telefonom, aha. Tehát ki tudja, és ezekkel ugyanolyan mosollyal és jó szívvel kell tudni tovább élni. Pedig én nem fogom azt hazudni, hogy nem várom, és nem lennék mérhetetlenül boldog, és nem vagyok olyan álszent, hogy azt mondjam, hogy jaj, hát én annyi mindent kaptam, csinálja most más a fenéket. Én is nagyon szívesen csinálnám, nagy színpadon is. De nem minden adatik meg. Szóval igen, nem minden múlik.

0: adás, meg éld meg úgy, ahogy
1: köszönöm, szeretnéd. Mert nem vagyok babonás, szóval nekem lehet sok sikert kívánni.
0: Ja, oké, október 7-e, kedves hallgatóink, a Spinoza oldalán minden pontos, fontos információt megtalálnak. Gallus Nikit is szeressék, kövessék, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszi.
1: Nagyon köszönöm, András, köszönöm.
0: Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gallusz Nikinek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Összeülnek a képviselők, újra lesz fővárosi közgyűlés, kihirdették a szállodák Michelin listáját, védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 25-én pénteken újra összeülnek a képviselők, azaz újra lesz fővárosi közgyűlés. A közgyűlést megelőzően Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója háttérbeszélgetést tartott, amin kiderült, éppen milyen anyagi helyzetben van a főváros. Mint elmondta, szeptember 16-án este a fővárost visszafizette a folyószámla hitelkeretét. Szeptember 19-e hajnaltól kezdve viszont már nincs folyószámla hitelkerete, nem áll rendelkezésre ilyen védőháló a főváros számára. Zökkenőmentesen állt át a fővárosi tömegközlekedési hálózat az őszi, lényegesen sűrűbb üzemmódra. A BKK őszi menetrendi tájékoztatója emlékeztet, hogy szeptembertől újra a tanítási időszak alatti rendszerint járnak a járatok. Az iskola kezdéssel párhuzamosan a legforgalmasabb metró, villamos és buszvonalakon hajtottak végre kapacitásbővítést. Több kulcsfontosságú útvonalon nagyobb befogadó képességű modern csuklós járművek álltak munkába az utasok kényelméért. A menetrendi sűrű ítéseknek köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsidőben érezhetően csökkent a járatok zsúfoltsága. A szakemberek folyamatosan monitorozzák az utasszámok alakulását a kritikus csomópontokban. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokolttá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyeságokat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolításuk. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti-óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Schlager FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Összeülnek a képviselők, újra lesz fővárosi közgyűlés, kihirdették a szállodák Michelin listáját, védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 25-én pénteken újra összeülnek a képviselők, azaz újra lesz fővárosi közgyűlés. A közgyűlést megelőzően Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója háttérbeszélgetést tartott, amin kiderült, éppen milyen anyagi helyzetben van a főváros. Mint elmondta, szeptember 16-án este a főváros visszafizette a folyószámla hitelkeretét, szeptember 19-e hajnaltól kezdve viszont már nincs folyószámla hitelkerete, nem áll rendelkezésre ilyen védőháló a főváros számára. Zökkenőmentesen állt át a fővárosi tömegközlekedési hálózat az őszi, lényegesen sűrűbb üzemmódra. A BKK őszi menetrendi tájékoztatója emlékeztet, hogy szeptembertől újra a tanítási időszak alatti rendszerint járnak a járatok. Az iskola kezdéssel párhuzamosan a legforgalmasabb metró, villamos és buszvonalakon hajtottak végre kapacitásbővítést. Több kulcsfontosságú útvonalon nagyobb befogadó képességű modern csuklós járművek álltak munkába az utasok kényelméért. A menetrendi sűrű köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsidőben érezhetően csökkent a járatok zsúfoltsága. A szakemberek folyamatosan monitorozzák az utasszámok alakulását a kritikus csomópontokban. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokolttá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyeságokat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolításuk. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő, a hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatlanul.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátunk

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: Sláger FM.
3: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Mérföldkőhöz érkezett a közbringa rendszer fejlesztése. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára a KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabályozott bizonytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülnie a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Ezzel párhuzamosan az Attila út felé vezető ágon és csak egyetlen forgalmi sáv marad járható. A korlátozások miatt a BKK érintett buszjáratai szintén módosított, terelt útvonalon fognak közlekedni. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18.30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, Körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, Nona annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó-spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átérni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a frankó diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diadalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco, latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek, közzétették a dízel támogatás részletszabályait. A hétvégére teljesen lezárták a Szabadsághidat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainnál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárd polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában azt mondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna, a bölcsödéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkezésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. A hétvége idejére teljesen lezárták a Szabadsághidat a megszokott gépjármű forgalom elől a fővárosban. A bkk.hu közúti tájékoztatása szerint a híd mellett a Kálvin tér egy részét, a Fővám teret és a Vámház körutat is teljes egészében átadták a gyalogosoknak. A korlátozások miatt a kiskörúti villamosok helyett a sűrűbben közlekedő metróvonalakat érdemes választani. Az autósok a belváros elkerülésére a budai és pesti alsó rakpartot, illetve a szomszédos hidakat használhatják. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítés.